0: át a közös jövőig meséli el. A pirotechnikai parádé maga 10 perces lesz, amelyhez még 2 perces görög tűz is társul majd. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség július 7-én hirdetett új közbeszerzést a rendezvényre egy hetes határidővel, tárgyalásos formában, ami a nyilvánosságot és a versenyt kizáró eljárás. Pékségen nyitott a közelmúltban férjével, Pauli Zoltánnal Tóth Vera, és már most a bővítésen gondolkodnak, számol be róla az Index. Az énekesnő nemrég egy bulvár magazinnak arról nyilatkozott, a későbbiekben franchise láncot szeretnének belőle csinálni, amivel kapcsolatban már több tekintélyes szakemberrel is egyeztetett. Többek között a Cápák között című műsor egyik befektetőjétől is kért üzleti tanácsot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon.
3: Nagyot szól.

0: fried chicken sandwich. And y'all sweet potato fries.
1: Megafon. Minden időkö legnagyobb slágerei.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 ezer autó készül évente 5 ezer alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 ezer jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 ezer munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Tűzijátékot, családi élményzónákat, könnyű és elektronikus zenei eseményeket, valamint fényinstallációkat is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára, derült ki az idei esemény sorozat dokumentumaiból, amiket a HVG szerzett meg. A 38 oldalas műszaki leírás szerint az állami ünnepség továbbra is több helyszínen zajlik majd. Az említett programokon túl egy 20-30 perces látványsót is irányoztak elő, ami Magyarország 1000 éves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el. A pirotechnikai parádé maga 10 perces lesz, amelyhez még 2 perces görög tűz is társul majd. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség július 7-én hirdetett új közbeszerzést a rendezvényre egy hetes határidővel, tárgyalásos formában, ami a nyilvánosságot és a versenyt kizáró eljárás. Pékséget nyitott a közelmúltban férjével, Pauli Zoltánnal Tóth Vera, és már most a bővítésen gondolkodnak, számol be róla az Index. Az énekesnő nemrég egy bulvár magazinnak arról nyilatkozott, a későbbiekben franchise láncot szeretnének belőle csinálni, amivel kapcsolatban már több tekintélyes szakemberrel is egyeztetett. Többek között a Cápák között című műsor egyik befektetőjétől is kért üzleti tanácsot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Tűzijátékot, családi élményzónákat, könnyű és elektronikus zenei eseményeket, valamint fényinstallációkat is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára, derült ki az idei esemény sorozat dokumentumaiból, amiket a HVG szerzett meg. A 38 oldalas műszaki leírás szerint az állami ünnepség továbbra is több helyszínen zajlik majd. Az említett programokon túl egy 20-30 perces látványsót is irányoztak elő, ami Magyarország 1000 éves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el. A pirotechnikai parádé maga 10 perces lesz, amelyhez még 2 perces görög tűz is társul majd. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség július 7-én hirdetett új közbeszerzést a rendezvényre egyhetes határidővel, tárgyalásos formában, ami a nyilvánosságot és a versenyt kizáró eljárás. Tégségen nyitott a közelmúltban férjével, Pauli Zoltánnal Tóth Vera, és már most a bővítésen gondolkodnak, számol be róla az Index. Az énekesnő nemrég egy bulvár magazinnak arról nyilatkozott, a későbbiekben franchise láncot szeretnének belőle csinálni, amivel kapcsolatban már több tekintélyes szakemberrel is egyeztetett. Többek között a Cápák között című műsor egyik befektetőjétől is kért üzleti tanácsot.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 14-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. Egyet Ferdinándot, Nógrád vármegye szlovák nemzetiségi önkormányzatának elnökét hallják.
4: A Nógrád vármegyei szlovákság annak ellenére, hogy már jelentős mértékben visszaszorult nagyon sok településen, ennek ellenére még elég komoly erőt képvisel, mert 20 településen, Nógrád vármegyében 20 településen működik szlovák nemzetiségi önkormányzat, ami azt jelenti, hogy a szlovákság a megye, mondjuk a megye településeinek körülbelül egynegyed részében jelen van. És ezek a szlovák önkormányzatok aktívak, szervezik a saját közösségük, az adott település, illetve a saját szlovák közösségük programját, illetve működik a vármegyei szlovák nemzetiségi önkormányzat, azzal együtt és a Magyarország Zalók Szövetsége együtt megyei rendezvényeket itt szervezünk. Ilyen a Bánki Fesztivál, de a Terényi Nemzetiségi Nap is közös szervezés.
2: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felelt. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plébánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balogh László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Balogh László esperest plébánost hallják.
5: Minden reggel mi úgy kezdjük már sokkal korábban, mint ahogy a gyerekek jönnek, hogy közös imádsággal, és látni azt, hogy mikor kicsit fáradtabbak, mikor nem. Na persze ebben az is benne van, hogy mondjuk este 8-kor még itt vannak, de ez is hozzátartozik, az, hogy ők itt vannak mondjuk utána estig, és egyébként minden tábor befejezés után, miután elmentek a gyerekek, mi leülünk és átbeszéljük, mégpedig szisztematikusan, ez is abszolút szalézi módszer, hogy mi a jó, és mi a, amit így fogalmazunk, hogy min kell javítani. És persze mind a kettőt mindig megtaláljuk, de ez sok erőt ad. Én azt gondolom, hogy a mi Istenünk, a keresztények istene, az az élet istene, hiszen ő hívott minket életre, az öröm istene, mert az élet és az öröm az összetartozik, és azt gondolom, hogy ez a lényegi tanítása egy-egy ilyen tábornak, hogy ezt éljük meg, aztán tovább vív ezt a hétköznapok során is.
2: A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Pencúrfalván és Pöstényfusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarban tartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Sződ-Liget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanich, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Bagjas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Újabb két gödi lovas jutott tovább a nemzeti vágta döntőjébe. A második vasadi elővágtán a Kincsem sportlovarda versenyzője Mazur Bianca a gyermekhuszárfutamban lett harmadik, még klubtársa Bíró Mira huszár kategóriában volt eredményes, így mindketten ott lesznek a szilvásváradi végjátékban.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 14-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. Egyet Ferdinándot, Nógrád vármegye szlovák nemzetiségi önkormányzatának elnökét hallják.
3: A Nógrád vármegyei szlovákság annak ellenére, hogy már jelentős mértékben visszaszorult nagyon sok településen, ennek ellenére még elég komoly erőt képvisel, mert 20 településen, Nógrád vármegyében 20 településen működik szlovák nemzetiségi önkormányzat, ami azt jelenti, hogy a szlovákság a megye, mondjuk a megye településeinek körülbelül egynegyed részében jelen van. És ezek a szlovák önkormányzatok aktívak, szervezik a saját közösségük, az adott település, illetve a saját szlovák közösségük programját, illetve működik a vármegyei szlovák nemzetiségi önkormányzat, azzal együtt és a Magyarország Szlovák Szövetsége együtt megyei rendezvényeket itt szervezünk. Ilyen a Bánki Fesztivál, de a Terényi Nemzetiségi Nap is közös szervezés.
0: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felelt. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plébánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balogh László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Balogh László esperest plébánost hallják.
4: Minden reggel mi úgy kezdjük már sokkal korábban, mint ahogy a gyerekek jönnek, hogy közös imádsággal, és látni azt, hogy mikor kicsit fáradtabbak, mikor nem. Na persze ebben az is benne van, hogy mondjuk este 8-kor még itt vannak, de ez is hozzátartozik, az, hogy ők itt vannak mondjuk utána estig, és egyébként minden tábor befejezés után, miután elmentek a gyerekek, mi leülünk és átbeszéljük, mégpedig szisztematikusan, ez is abszolút szalézi módszer, hogy mi a jó, és mi a, amin így fogalmazunk, hogy min kell javítani. És persze mind a kettőt mindig megtaláljuk, de ez sok erőt ad. Én azt gondolom, hogy a mi Istenünk, a keresztények istene, az az élet istene, hiszen ő hívott minket életre, az öröm istene, mert az élet és az öröm az összetartozik, és azt gondolom, hogy ez a lényegi tanítása egy-egy ilyen tábornak, hogy ezt éljük meg, aztán tovább éve ezt a hétköznapok során is.
0: A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Pencúrfalván és Pöstényfusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarbantartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, Az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Sződ-Liget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanich, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Bagjas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Újabb két gödi lovas jutott tovább a nemzeti vágta döntőjébe. A második vasadi elővágtán a Kincsem sportlovarda versenyzője Mazur Bianca a gyermekhuszárfutamban lett harmadik, míg klubtársa Bíró Mira huszár kategóriában volt eredményes, így mindketten ott lesznek a szilvásváradi végjátékban.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, kedvesek! Elmúlt hat, úgyhogy ki az ágyból, aki pedig már dolgozik, annak egy nagy pacsi, mert hogy tényleg korán van még, de hát legyünk együtt a mikrofonnál. Oli, csak Ádámot halljátok, Karvasonyival ébresztünk benneteket, Sándorom. Jó reggelt, hello!
6: Kellemes ébredezést, jó reggelt mindenkinek! Július 14-e kedd reggel van, és a kedd az már olyan jó, az már nem döcögős, mint a hétfő, az már beindult, úgyhogy vidám napot és jó kedvet kívánok mindenkinek. Névnaposok július 14-én Stella, Őrs, Bonaventura, Estellia, figyelj, vannak itt még furcsa nevek, Herkules, aztán Justus, Kamil, Kamilló, Zalán, igen, nincs is több, úgyhogy Isten étesse az ünnepelteket, na meg persze köszöntjük a születés naposokat is. Basti ostromára tudunk ma emlékezni. Oh. 1789, ugye, francia forradalom emléknapja. Ezt azért tanultuk a suliba, meg is maradt. Meg hát köszöntöm a sógoromat is nagy szeretettel, Tomit, hiszen minek is ma van a születésnapja. Boldog szülinapot.
5: Na, Sanyikám, megisztok rá valamit, jó?
6: Messze van, jó, Balatonon van, úgyhogy most nem tudom, valamikor jön majd, tervezi, úgyhogy majd esetleg, nem tudom, hétvége fele egy nullással tudunk ott szintani.
5: Ez is megvan. Jó. Oké, na, mi a témánk a mai napra? Egyet kiemelek mindenképpen, az pedig nem más, mint a 40. Palóc triatlon, melyet a hétvégén fognak megrendezni. Nagyon fontos sporteseménye ez Balassagyarmat város életében. Rengeteg történet, rengeteg ember, rengeteg sportoló, rengeteg jó élmény kapcsolódik hozzá, tényleg is ez egy iszonyat nagy dolog ez a 40. évforduló, úgyhogy Stancsik Józseffel, Dodó bácsival fogunk majd erről beszélgetni, úgyhogy tessék figyelni, mert egyfajta ilyen kis programajánlás is lesz, ugye ez a hétvégén van, de nem mehetünk el ez mellett szó nélkül, ha jól gondolom, akkor talán még a Fitbitben is fog Attila majd a hétvégén külön foglalkozni ezzel, viszont mi most egy picit nem annyira sportos vonaláról, hanem inkább ennek az egésznek a történetéről is fogom majd beszélgetni Dodóbával, úgyhogy ezért is érdemes majd a mai napon velünk lenni és velünk fülelni, úgyhogy kezdődjenek a megaslágerek, és jövünk majd mindjárt a zenei rovattal.

0: És akkor, ha kell, akkor 80-as évek, és ebben egy nagyon fontos, és számomra is nagyon fontos történés az, amiről tudunk beszélni. 1982-ben, a mai napon, tehát július 14-én, ugye Pink Floyd The Wall című albumának ugye, hát ugye premierje, a londoni Leicester Square-ben található Empire-ben tartották, ugye a Floyd Pink Pinkerton nevű ugye, a rockerről szól, és ugye ekkor mutatták be a filmet, tehát a filme premierjéről tudunk beszélni. Az első évben 22 millió dollárt keresett, és hát két brit filmes elismerés díjat is bezsebelt, úgyhogy erről a filmről picit beszélgetünk majd. Jó?
1: Aha. Úgy, jó, hogy... A Pink Floyd-dal úgy állok, hogy nagyon nagyok, tényleg tehetségesek, de nem az én világom. Tehát én elismerem a tudásukat, meg a Fall című dalt ismerem, meg egy-két dalt
0: hallottam. Igen.
1: De távol áll tőlem. Szerintem
0: nem egy egyszerű zene.
1: Hozzám képest ők sokkal komolyabb zenét játszanak, mint ami az én világom.
0: Ezt el is hiszem egyébként. Nagyon sokan vélekednek erről így.
1: De nem megfelelok előttük.
0: Igen, a Hey You-t hozom, amit nem is a Fall lemező, hanem a Pulse élő koncert lemezről hozom, mert azért ez mégis egy picit már kvázi modernebből szólt, hogy belehallgatunk, és jön majd a filmről egy-két érdekesség.

0: Igen.
1: Nagyon jó, nagyon tetszik.
0: Tehát nem musical ez, meg nem is. Igen, tehát ugye ez nem klasszikusan... Igen, a műfajt lehet keresni, de inkább ez a zenés film, mert hogy nincsenek benne párbeszédek, és hogy teljes egészében a dalok meg a látvány meséli el a sztorit. Tehát nem olyan, mint nem tudom, Mary Poppins, érted, valami, hanem ez erre lehet szerintem azt mondom, zenés film. És kész, ennyi.
2: Igen.
0: Alapvetően. Igen. A főhőse ugye több Pink Floyd tag élményeiből épül fel, ugye főleg ugye Roger Waters jegyzi az egészet nagyjából, úgyhogy ugye az ő apja elesett a második világháborúban, nehéz volt neki az iskola, meg ugye hirtelen világhír okozta el idegenedés is, ugye visszakasztan a történetbe. Mindez megspékelve egy zseniális animátorral, hogy Gerard Scarfey, aki csinálta a masírozó kalapácsokat, a virágoknak a bizarr átalakulását, meg a hatalmas falat. Tehát, hogy ez mind az ő stílusát tükrözi.

0: hogy az időnk úgy, muszájban lök belepofázni David Gilmour szólójába. Egy érdekesség még az egésznek az elejéről, kedves hallgatók, mert az tényleg egy jó sztori, hogy ugye ez az eridegenén is, meg az, hogy a rockstar élet, meg hogy így ugye a Pink, aki a főszereplő, ugye távol kerül az emberektől, a közönségtől, ez onnan indult, hogy 1977-ben a Pink Floyd az Olympic Stadionban Montrealban játszott, és a koncert során néhány néző az első sorokban állandóan kiabált, meg petárdázott, meg így zavarta az előadást. Tehát, hogy így hangoskodtak, sonyikak, azt képzeld el. És Roger Waters annyira frusztrált lett, hogy egy különösen hangoskodó rajongót a színpadról gyakorlatilag leköpött.
1: Jézusom.
0: És ugye azt nyilatkozta később, hogy megdöbbent a saját reakcióval, és elgondolkozott azon, hogy milyen óriási távolság alakult ki már közte, meg ugye a közönség között. Érted, mire gondolok? Tehát, hogy mi lenne, hogy előadóz, ugye szó szerint egy falat építen magam a közönség közé. Tehát, hogy innen indult ennek az egész koncepciója, és lett belőle egy világhírű dupla lemez, meg egy borzasztóan jó
1: film. Nem tudtam ennek a hátterét, úgyhogy
0: innen indította el a No Waters ezt az egészet. És ugye ez a fal, ez az érzelmi elszigetelődés, ugye? Tehát, hogy mintha már egy fal lenne a nagy stadion koncerteken a zenekar, meg ugye a közönség között már, hogy eltávolod a két fél. Nagyjából innen indult el ennek az egésznek a koncert.
1: És mennyire igaz, mert ma is jellemző a társadalomra, látod a fal.
0: Hát meg egy nagy koncert, érted? Tehát, hogy most ott vagy egy 100 000-es koncerten, most mi a kontaktod nagyjából a előadó? Semmi. A tömeggel, a masszával. Nagyon nehéz egyébként ez a műfaj. Na, úgyhogy leülni, végighallgatni egyben, nagyon fárasztó, de évente egyszer meg lehet tenni.

0: Jó rádiózást kívánunk a szép hallgatóknak, és szép rádiózást a jó hallgatóknak, ahogy ezt a Norbikánkkal szoktuk mondani. Na, megnézzük, hogy 11-en mit tartogat a számunkra, Sanyika. Jó, találtam, hármat találtam, amiről azért érdemes beszélni ebben a pár percünkben. Az egyik az az, hogy hát itt van William Hanna, amerikai rajzfilm készítő. Tudom, neked a neve nem sokat mond, de hát generációk nőttek fel az általa is ugye Joseph Barbarával közösen készített rajzfilm. Tehát az én gyerekkoromat ez annyira meghatározta, hogy ez valami hihetetlen. Tehát ők rajzolták a Tom és Jerryt, gondolom őről már hallottál.
1: Persze.
0: Akkor a Freddy és Bénit. Igen, ezeket is nagyon bírom, de amikor már tudod, egy kábel tévéd lett, és akkor lett egy Cartoon Network-öd, meg aztán a Cartoon Network-ből a filmeket, vagy a kis rajzfilmeket áttettek a Kert TV-kbe, és akkor tudtad mondjuk a Scooby-Doo-t nézni, a Bacilacit nézni, a frúgos futamot, a Jetson családot. Tehát én imádtam ezeket, én ezen nőttem fel, én, nekem nagyon fontos volt ez a két arc, és nagyon-nagyon jó volt. Szerintem, aki most hallgat minket is, szerintem sokkal, hogy mondjam, szerethetőbbek voltak a figurák, mint mondjuk ma sok ilyen, néha belnézek ebbe a mesetatornába a köztévének, és akkor, hogy olyan animációs rajzfilm sorozat, vagy animációs sorozatok vannak, hogy undorítóan néznek ki a karakterek. Tehát, hogy William Hanna, de Joseph Barbara ezerszer jobban tudta ezeket a karaktereket megrajzolni. Na, elhunyt 21 éves korában Harry McCarthy, vagyis Billy a kölyök a mai napon 1881-ben, ugye az amerikai vadnyugat egyik legismertebb és legellentmondásosabb alakja volt. Hát szegénykém nem sokáig húzta.
1: Nem.
0: Igen. Na, és akkor végre még egy, ami tényleg tök érdekes, hogy Sarah E. Goody lett az első afroamerikai nő, aki kapott szabadalmi bejegyzést, 1885-ben megkapta a felhajtható ágyra.
1: Aztán.
0: Ha? Tehát, hogy...
1: Az igen.
0: Tudod, melyik azt, hogy gyakorlatilag be tudod itt tolni. Fel tudod, hogy csak garzsóba egy betodít, csak be tudod csukni, és kész. Igen. Ennyi, szerintem zseniál. Már csak azért is, mert ugye úgy csinálta meg, hogy amikor felhajtotta az ágyat, és betetted ugye a garzsóba, akkor íróasztalként tudod funkcionálni az ágy felhajtott állapotában. Tehát az aljából akkor kijött egy ilyen kis süzé, és akkor abban lett egy ilyen kis asztalkád is.
1: Igen.
0: Zseniál volt a nő. Na, jó van. Ennyi, megyünk tovább, elvileg Gere Józsi a vonalban, és akkor megnézzünk egy régi Nógrádot.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Vagyis még sincs itt a vonalban, próbálkoztunk, de nem tudjuk őt elérni, de nem baj, mert hogy itt van a Karvasany, és úgyhogy meg tudjuk beszélni a Nógrádot, ami 2006. július 14-ei, és hát imádni fogod, Sanyikám, a témát, mert hogy a következő van. Időjárás jelentés az, amit lehet látni most a Nógrád hasábjön, 2006, és az a cím, hogy már csak két tikkasztó nap. Már csak két tikkasztó nap, mondja egyébként a cikk, és amit látsz, hogy az, hogy pénteken 32 fok lesz az átlag az országban, és aztán pedig majd szombat, vasárnap már 28 és 25, és a mai napon Balassagyarmaton 30 fok lesz, Széchenyben 28 fok lesz, Salgótarján Báton terenye térsége 30 Celsius fok, míg Pásztón 31 Celsius fokot fogunk a mai napon mérni, ahogyha ugye 2006-os újságot nézzük, az a kis előrejelzés, hogy Nógrád megyében ma mérsékelt néha élénkebb északi irányú szél új, túlnyomóan derűs idő lesz, de előfordulnak záporok, zivatarok, körülbelül 1%-os helyi eséllyel. Ezt is odaírják. Jellemző hőmérséklet, de utána maximum 30 fok. Közlekedés meteorológia. Az időjárás ma számottevő mértékben nem veszélyezteti a közlekedést, a nagy meleg viszont veszélyes helyzeteket okozhat. Na, gyerekek!
3: A 30 fok, a 32 fok. Aha.
0: Látjátok?
3: Egyébként régen tényleg onnantól kezdve mondták, hogy kánikula van, amikor a hőmérséklet elérte a 30 fokot. Hát akkor most, tudom, most azt mondták, hogy hőkupola volt, ugye Széchenyben 42 volt a csúcs, én emlékszem. Ja, amikor Széchenyben jártunk, nem is tudom, hogy volt az, igen, múlt hónap 23-án, amikor Széchenyben jártunk, érdekes volt, mert akkor már azért kezdődtek ezek a nagy forróságok, akkor Széchenyben 27 fok volt jelen pillanatban, megnéztem Budapesten, már akkor 32-33 fok volt, tehát tényleg az a 4-5 fokos hőmérséklet különbség, ezek szerint a mai napig is megvan, de olyan érdekes, hogy 2006-ban ugye már a 30, 2 fokot brutál melegnek
0: hát,
3: mondták.
0: És azt írja, hogy már csak 2 tikkasztó nap, és 30 fokot tikkasztó. Írnak Balassagyarmatra. Tehát, hogy mennyire tikkasztó. Érdekes. Azt szeretem ezeket az újságokat visszaolvasni, legyen szó mondjuk 1948-as Nógrádról, vagy éppen egy 2006-osról, mert hogy fogalmaztak a cikkekben, milyen volt a kommunikáció és a közlési forma, és azt, hogy a mögöttes tartalom és pluszban az mi, és hogy már csak 2 tikkasztó nap, mondja az időjárás előrejelzés a Nógrádban, úgy, hogy 30 fok ez Balassagyarmaton. Tehát, hogy ugye mennyire más már minden? És ezt csak, látod azért, hogy 20 év nagyjából.
3: Igen.
0: Ugye?
3: Igen.
0: Na, jól van. Átáreltük azért, Sanyikám, hiszen emlékeztünk picikét a régi időjárásokra.
3: Jó is volt.
0: Megyünk tovább, és akkor a hetes híreket követően folytatjuk. I was about to leave and then I caught a feeling when you walked in the room.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
7: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
8: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
9: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
10: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
11: Jó húsban vagy, Csibém?
10: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
11: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
12: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
13: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
14: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
15: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
14: Horizontablak.hu.
16: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
17: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
16: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
17: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
18: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
19: Tessék, CH Klíma.
20: CH Klíma.
19: Igen, CH Klíma.
20: CH Klíma.
21: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
22: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

emlékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Symphony

0: Világi Vigalom. Június 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Pencúrfalván és Pösténypután augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Bagyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
0: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
0: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
0: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: Nyékiautóház.hu.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
3: Otis.hu.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés. Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: És most indítjuk a napot. Start menü.
3: Start menü.
0: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Ezek voltak a hetes hírek, köszöntünk mindenkit, és Algó Tarántól egészen a Megyeri hídig itt vagyunk, aki már úton van türelmesen, tudjátok, hogy most ez az óra, ez mindig azért kritikus, főleg ott az agglomeráció környékén, itt nálunk az M2 környékén, úgyhogy csak óvatosan szépen, és megyünk a témánk felé. Karvasonyi, itt vagy, jóval látlak, illetve hallak.
6: Itt vagyok, jóval, így van, jó reggelt kívánok, sziasztok! Július 14-e kedd van, kitartást mindenkinek, meg sok-sok türelmet tényleg az utakon. Nem mondom a Viber számunkat, ami ingyenes, 0635 66 22 62. Remélem fogtok is írni nekünk, mi egészen 10 óráig várjuk az üzeneteket, jönnek a megaslágerek, és már is érkezik az óra első témája. Tartsatok továbbra is velünk!

0: good. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és hát Karvas Anyi felháborodásának fogunk igen hangot adni.
1: Megteret.
0: Megteret, igen, és ahogy mondtuk, tegnap is foglalkozunk egy picit ezzel a budapesti parkolással, mert ugye több minden történik, és az ember csak kapkodja a fejét. Igen.
1: Még kezdjük ugye, azzal, hogy ugye az embereket rávezették, meg rádumálták, hogy környezetbarát autókat vegyenek elektromosan.
0: Pont ne ezzel kezdjük, mert ez nem mindenkit érint, hanem azzal kezdjük, mert az mindenkit érint, hogy ugye gyakorlatilag júliustól már csak mobiltelefonon lehet parkolási díjat fizetni, jó? Tehát mert ez mindenkit érint, tehát ha fölmész, akkor te alkalmazással, SMS vagy hanghívással tudsz parkolási díjat fizetni a városban, tehát gyakorlatilag ugye megszűntek ezek a
1: parkoló órákat leszerelik.
0: Igen, leszerelik folyamatosan, tehát nem fogod tudni azt, hogy mi van és hogy van. Ez egy nagyon fontos változás.
1: Nagyon felháborító.
0: Erről fogunk egyrészt beszélgetni, mert Karvajnak itt sztória is van ezzel kapcsolatban, tehát annyit csak, hogy leegyszerűsítve, hogy akkor az van, hogy te már készpénzzel nem tudsz a parkolást fizetni, tehát, hogy eltűnnek.
1: Nagyon fel vagyok háborodva, mert el nem tudom képzelni, hogy aki nem tudja az applikációt használni, vagy például apukám 76 éves, ő neki van egy nyomógombos telefonja, ami jó nagy nyomógombokkal rendelkezik, meg hangos, meg mit tudom. Aha. Eddig megállt az autóval, elment, bedobta a pénzt, megváltotta a parkolójegyet, és kifizette, kész.
0: Igen.
1: Most már apu ezt nem tudja megtenni, és gyakorlatilag nem vették figyelembe a nyugdíjasokat, és azokat az emberek...
0: Jó, beszélünk erről.
1: Mi van, akkor lemerül a telefon.
0: Jó, beszélünk majd erről. Így van, 3300 automatát szednek le folyamatosan. A döntés az 2024 novemberi, akkor ült össze a fővárosi közgyűlés, akkor döntött a parkolóautomaták kivezetéséről, aminek ugye a hatályba lépése az 2026. július 1. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez minket váratlanul ért, mert hogy ott volt bent a levegőben, hogy 24-ben erről döntöttek össze, tehát az egy másik téma, hogy ezt miért nem kommunikálták ugye folyamatosan a népnek, hogy gyerekek, figyeljetek, 2 hónap múlva le lesznek szedve, 1 hónap múlva már csak 2 hétig, tehát érted, hogy le lehet ilyen konzekvensen nyomni, kommunikálni, lehet, hogy ezt csinálták, nem tudom, hozzám a hírekbe ez, nem mutattál. Úgyhogy ez lesz, hogyha valaki mostanában fel akar pattani Budapestre, akár tényleg ide tőlünk is, és be akar menni a nagyfaluba, nem fog találni. A másik pedig az, hogy hát igen, a villanyautósok is kellemetlen változás fogja érni, vagy éri, mert hogy ugye megszűnik majd a zöldrendszámos autók ingyenes parkolása, és a
1: november 1-től, ha jól tűnik.
0: És a 2 tonnásnál nehezebb elektromos modellek tulajdonosai rögtön már normál tarifa 2-szeresével fognak akár számolni.
1: Ez januártól lép életbe. Úgyhogy most már a hibrid autóknak is, azoknak meg elvileg még úgy tudom, hogy rendszámot is kell cserélni.
0: Beszélünk erről is akkor mindjárt. Jó, mert hogy itt minden van, minden játszik mindennel.
1: Nagy változás, persze.

0: Budapesti történetekről beszélgetünk ebben az órában. Hát megtudtuk azt ugye egy pár napja, hogy Balassagyarmat is már budapesti agglomeráció lett. Bye, Vitézi Dávid. Úgyhogy értük kezdve ezt köszi a miniszter úrnak. És ugye, igen, voltak itt azért felborodások már, én is hallottam egyet-kettőt, de aztán itt Karvasanyának is van saját története, úgyhogy foglalkozunk vele mi is, mert hogy minket is érdekel. Nyilván nagyon sok helyi dolog van, ezért jutottunk most ide, de hát azért Karvaik el akarja engedni a gőzt, meg hát lehet, hogy a helyiek, a mieink, idézőjelesen még nem hallották azt, hogy azért a budapesti közlekedésben van némi bulika. Ugye két dolog, ami nagyon fontos, az egyik az az, hogy hát egy radikális fordulat volt, ami életbe lépett most elsőjével, mert hogy teljesen átalakul a fővárosi parkolási rendszer, tehát átalakult, csak mobiltelefonnal lehet kiegyenlíteni kvázi ugye parkolási díjat, ami azt jelenti, hogy vagy alkalmazáson keresztül, vagy SMS-t pötyöksz, vagy telefonhív, vagy a hanghíváson keresztül tudod ezt megcsinálni, tehát innentől kezdve berakod a gépbe, és akkor ott az izé, vagy a kártyával, az már nincs, ennyi volt.
1: Vagy egy egyszerűen borzasztó, hogyha mondjuk te nem tudtál fizetni, akkor mikor végzel a parkolással, be kell menned Budapesten, tök mindegy, hogy hol vagy, a 13. kerületbe, és ha csak fél órát is parkoltál, 3 órát kell kifizetned.
0: Aha. Emlékszem, hogy egyszer fater szívattam meg, mert valahol voltak fönt Budapesten is, akkor tudod, én ilyen SMS-en keresztül a zónát, tudod, akkor egy izé. És több ilyen volt már, úgyhogy benne volt az SMS táram, vagy hova kell menni, viszont ők aztán voltak máshol is, és tudod, hogy benyomta, persze, oké, izé, indult, beadtad rendszámot, és ugye nem abban a parkolási körzetben voltak, ahol egyébként én befizettem. Ja. És akkor mentek vissza, tudom, összekevertem a két SMS-t, mentek vissza, ott már ott volt a Mikulás csomag. Mondom, jó van, ez volt. Ennyi gyerekek, ezek a rohadt parkolások, de halálom. Na, úgyhogy annyi, hogyha valaki most fel akar menni, vagy be akar menni a városba, és nem, tehát csak telefonon, tehát pénzzel nem tudtok, és többe is kerül mostantól, mert hogy a belvárosi A zónában 600 helyett 800 forint óránként, a B-ben ugye 450 helyett 600, a C-ben pedig ugye 300 helyett 400 forint. A D zónákban ugye eddig 200 forintot kellett perkálni óránként, ez majd most már 300 forint lett.
1: Igen. Hát nekünk egy olyan sztorink volt, ugye az élet rendünk esküdött, meg hát nyilván mi is valahol figyelmetlenek voltunk, meg meggondolatlanok. Valakivel vitettük magunkat autóval, ügyet kellett intézni Budapesten, és hát másik táska, úgyhogy otthon maradt a parkolókártyánk, mert nekünk van parkolókártya mindkettőnknek, otthon maradt. Jó, mindegy, most egyszer kibírod, hogy kifizetett, hát azért máskor is használjuk ezt a parkolókártyát. Igen, nem csak Anitának lemerült a telefonja. Hát az én telefonomról meg nem
0: ez
1: lehet,
0: nem lehet. Aha,
1: fizetni, mert ilyen egyedi applikációk vannak rajta, amit ugye a szövetség tölt rá, vagyok a szövetsége, milyen speciális készülékről beszélünk. Jó, akkor majd dobunk be pénzt. Aha, nem lehet bedobni pénzt, mert nincs hova bedobni pénzt, nincs parkoló automata, úgyhogy döbbenetes volt, úgyhogy azt csináltuk, hogy ők elkezdték az ügyet intézni, én pedig ott maradtam az autóba, és reménykedtem, hogy nem kapunk Mikulás csomagot, és nem jön senki, és hát el is nem jött senki, megúsztuk így, hát most elmondtam, aztán remélem, hogy utólag nem érkezik büntetés. Hát hogy valójában ez történt, de tudod, a jó szándék megvolt, hogy akkor jó, majd veszünk parkolójegyet, most egyszer azt a 800 forintot kibírod, nem halsz bele, érted? De nem tudtál hol. És hány emberrel előfordul, hogy mondjuk lemerül a telefonja, hogy mondjuk vagy otthon adja a mobiltelefonját, akkor az hogy parkol? Hogy nem értem, ezt a lehetőséget miért vették el, de ami a legjobban felháborít, hogy szegény nyugdíjasok, a jó Isten áldja meg őket, és éltesse őket erőben, egészségben, nagyon-nagyon sokáig, akik nem értenek az applikációkhoz, hogy tőlük miért vették el ezt a lehetőséget. Tehát én nem értem, hogy oké, fiatalos gondolkodás, dinamizmus, lendület, stb. Értem, de azért bocsánat, ez a generáció még nem halt meg.
0: Én nem innen nézném az egészet.
1: De rád akar erő, rájuk akar erőltetni a fiatalságot. A múltkor ugye, hogy bocsánat, hogy csak egy 10 másodpercre egy másik téma. Ugye, hogy most a Kossuth Rádió meg az M1 is más sugároz.
0: Igen?
1: Egy jó ideje. És akkor egy ismerősökkel beszéltem, és mi van már, úgyis mindenki neten hallgat rádiót. Nem. A rádió egy társ az ember életében.
0: Jó. Én egyébként máshogy közelíteném meg. Tehát én úgy közelíteném meg, hogy az alapterően benne van az, hogy a készpénzhez nekem, mint magyar állampolgárnak joga van.
1: Jogod van.
0: A készpénz használhatod. Tehát, hogy érted, szerintem ez még alapvető eljárás is lehet. Én így kerülném meg, de hát erre terelnek minket mindenfelé. Úgyhogy igen, ez van.
1: Felháborító.
0: Hogy applikáció, kikapják a kezedből, mert éppen olyan hely, nem tudom én, kerületben vagy, vagy városrészen vagy, nem nagyon szívesen mennéd elő. Tehát, nem tudom, én nekem ez nem okozna gondot nyilván, mert én már másik generáció vagyok, de azért a te általad elmondottak alapján igen, azért ez még lehet. Na, de ugye másik, ami a para, elvileg az a zöld rendszámosoknak a történése, mert hogy eddig a zöld rendszámmal
1: rendelkezők ingyen parkoltak.
0: Én nem tudom, hogy miért. Tehát kezdjük azzal, hogy én ezt meg se engedtem volna neki.
1: Ugye ez vásárlási ösztönzés volt, tehát hogy környezetbarát autót vegyen.
0: Na, nem tudom, de hogy én ezt eleve, tehát ez eleve egy olyan diszkrimináció, amit én nem engedtem volna meg. Tehát attól, hogy neked egy olyan autód van, ami egyébként szintén brutálisan környezet terhelő lesz majd utána, mert hogy 63.480 akkumulátor van benne, attól most, hogy neked miért kell ingyen, tehát érted? Szerintem ez bicskonyítókató. És ugye a lényeg az, hogy ez meg fog szűnni, tehát január 1-től teljesen megszűnik az elektromos autók ingyenes parkolások Budapesten. Ráadásul ugye, amelyik 2 tonnánál nehezebb, arra ugye egy ilyen normál tarifánál nagyobb, akár mondjuk 2-szeres díj is rámehet, mert ugye ezt mondtuk...
1: Parkolásnál.
0: Igen, mert ugye mondtuk azt, hogy mik az új tarifák, de ugye erre még rámegy az, hogyha neked a benzines dízelnél 1800 kilótól, a tisztától 2000 kilótól nehezebb autóknál még ugye pluszban rá kell fizetni, tehát aki eddig ugye mondjuk egy nem tudom én SUV-val nyomult és a zöld rendszámos volt, mert tiszta volt, az nem parkolhat ingyenesen.
1: Most tud mi az érdekesebben?
0: És még fizet is rá.
1: Igen. Tud mi az érdekesebben? Hogy az elektromos autónál csak nagyjából az akkumulátor 800 kiló vagy még több is lehet.
0: Igen, de szerintem ez ilyen mint egy Franciaországban hallottam volna erről. Én, hogy mondjam, tehát én azért, aki picit így, tehát papíron így konyít hozzá egy picit, én mindig is azt mondtam, hogy tehát ezzel nem fogod megvédeni a földet. Ezért is volt nekem ilyen diszkriminatív ez az egész fővárosi intézkedés is, hogy attól, hogy te bennülsz egy 3 vagy egy 2 tonnás SUV-ban, legyártani meg minden érted, attól függ, hogy van bent 800 kiló akkumulátor, amelyet hát majd amilyen sorsa lesz, olyan lesz, amellette egy, még mellette marad még mondjuk, nem tudom én, 1200 kiló, az kőolaj, ami ott van benne. Tehát érted, hogy
1: persze.
0: Mondjuk, tehát ott minden más kvázi, amiben benne ülsz, az kőolaj, tehát hogy nem ezzel fogod megvédeni a földet, hogy akkor tudtok, milyen üzdő vagyok, hogy nekem van ilyen üzdő, elektromos, akkor érted, mint egy kamion. Nem, kicsi. Tehát a kicsi elektromos, tehát ami egy kis, úgy tudod, gyorsan tudod legyártani, egyszerű, könnyű, kicsi, városban való, kész, egy. Tehát, hogy szerintem abszolút nincsen jövője most. Én úgy látom most, hogy tehát hülye az, aki ilyen autót vesz. Tehát komolyan mondom. Tehát se izé nincs mögötte szerviz hálózat, meg teljesen, szerintem annyira bekomálták az elmúlt években ezek az emberek ezt a zöld rendszámos bingit, hogy ez hát valami hihetetlen.
1: Ha belegondolsz, már arra jó volt, hogy ingyen parkoltak évekig.
0: Igen, de hát...
1: Mondjuk nem kajálták ők be, gondolod, hogy mely pénzt megspórolt azzal, hogy ingyen parkolt, bárhol megállhatott a fagyizó, a pizzázó előtt, otthon.
0: Érted, fogod, megjöttél, berakod ide a egy kis zöld sáv a járda, meg a nem tudom, között, fölálltál rá, és a kutya nem csesztetett téged ezért fönn Budapesten. Igen, tehát hogy mennek ki zöld rendszámot, de fölállhat bárhova. Igen. Nem áll gyerekkel, most komolyan mondom. Tehát, hogy én ezt nem engedtem volna meg. Kész, ennyi, most a fagyi visszanyal. Ami az érdekes, hogy ugye most már nem tudom, itt a Varja mellett, ha mondjuk egy A-zónába egy ilyen SUV 2 tonna fölött mondjuk elmegy is dolgozol, akkor mondjuk az, az napi 12.800 forint például, tehát hogy így egy 800-es parkolásért le kell majd így nyomatnod, ami azért mondjuk nem egy olcsó mulatság, ha lehet ezt így mondani, de hát na, igen. Tehát na, rájöttek bizonyos emberek, vagy döntéshozók, hogy ez így nem, tehát így nem. Tehát ez is egy olyan, hogy, hogy nem erre mész, érted? Nem.
1: És akkor most mi, de egyébként mi változik attól, hogy fizetek? Most még ha ki is fizeti a cég, ahol dolgozom, és kifizeti a parkolást, vagy, vagy egyetlen ki. Nem, nekem meg olyan élhetetlen ez a város. Én azt gondolom, hogy tényleg Budapest már nem jó város, nem szép, élhetetlenné vált.
0: Az autók miatt és, gondolod, vagy hogy miért?
1: Az autók és az intézkedések miatt. Tehát amikor például itt a rakpart le van zárva, hogy kerékpársávok folyamatosan, ezáltal még nagyobbak a dugók. Én azt nem értem, hogy ilyenek, mint a levegő munkacsoport. Miért hagyja, hogy órákig pöfögjenek az autók délutánonként a dugókban? Hogy csak azért, mert mondjuk majd egy órában elmegy egy vagy két biciklis, azért, hogy ő ott a biciklisába vagy. Nem, nagy kacsvasz az egész.
0: Beszélünk majd még erről mindjárt, úgyhogy maradjatok velünk. Persze, hogy van vélemény, akkor toljátok be. 0630 566 2262.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Pencúrfalván és Pösténypusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsei Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Bagyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter

0: óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, Salgó-Tarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: A képlet. Drasztikusan átalakul fővárosunk parkolása, erről beszélgettünk még, és ez még egy picit itt most a témánk. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Figyelj, én nem bánom. Én most azt mondom, hogy nem bánom.
1: Az a baj, tudod, hogy azért sok embert érint, nem csak
0: tudom.
1: A budapestieket is, akár vételkörzetünkben élőket is.
0: Én most kimondom, mert nem fogtok ez miatt engem is szeretni, de azért mondjuk azt el kell mondani, hogy még mindig ugye a tisztán elektromos személyautók aránya 2006 elején még mindig csupán 2%-át tette ki a teljes hazai személyautó állományon belül. Tehát nem annyira sok még ez. Csak hogy megjegyzem, zárója bezárva. Igen, Karvon?
1: 2026, nem?
0: A 26, na igen. Tehát most az év elején mérés szerint 200

0: százalék a teljes arány.
1: Hát jó, de az évről évre növekszik a szám.
0: Hát lehet, hogy ilyen intézkedésekkel már nem fog.
1: Hát most biztos, hogy nem. Meg tudod, aztán volt egy olyan hát olyan hírek, hogy akkor a belső égési motorokkal gyártott autókat, mit tudom, 35-ig gyártják, de aztán 40-re kitolták.
0: Össze-vissza kavernyázik az EU is.
1: Mondanak, persze, most rájöttek, hogy mégiscsak el a belső égési motor, rájöttek, hogy akkor az elektromos autónak is azért óriási környezetszennyező hatása
0: persze,
1: van.
0: Minden egyes autó, azt talán mondta, Vágyi Pista mondta el, arra kell használni, amire. Tehát fogsz, csinálsz egy kis autót, akkumulátorosat, tisztán zöldet, az bent el tudsz vele gurigázni, itt-ott, tamott, érted a városba, akkor legyen mondani egy kis polszki, könnyű legyen, ne terhelje a környezetet tényleg, tehát nem 2,5 meg 3 tonna, hanem pici, akkor azt mondja, na, yes, gyerekek, ez a világ megóvásáért tett kis lépés. Meg lehetne ezt csinálni, csak nem akarják. Nyilvánvalóan
1: a kis matyizom volt a jó autó, látod? Kis 800 kiló.
0: Ami meg ugye már a benzines, akkor a benzines meg ugye arra, dízel, nagy távokra, de mindent arra kell használni, amire való. Érted? Tehát, hogy én azt mondom, hogy bekamálták. Nagyon durván bekamálták a zöldrendszámosok ezt az egészet. Én azt látom, azért szoktam nézni ilyen szakmai oldalakat is, meg videókat is. Én azt látom, hogy abszolút nincs kiforva ez. Ugye a gyártók azért már mennek is, farolnak ki ebből az egészből, mert hogy nem lehet tudni, hogy mi van, meg hogy és nem tudsz még itt tölteni, ott tölteni. Tehát nem is tudom, pont a Molnár Robi barátom mutatott, ugye hírben mondott egy képet, hogy nem is tudom, hol járt, és azt látta, hogy volt egy tisztán elektromos autó, oda volt utána kötve egy ilyen generátor autó, és akkor vagy valami ilyen töltő autót, de használsz egy ipari építkezéseknél, ilyen, tehát hogy ilyen nagy dög, és az valóban be volt kötve, mert egy ilyen lépés, vagy ilyen taposógátló izé volt még rajta, és így töltötte. Aztán. Valaki az autóját, nem tudom melyik városban volt, de hogy ezt így lefotózt, és így láttam hogy posztban, hogy ez így reggel. Tehát eszed eldobod. Úgyhogy mindegy, most lehet, hogy nem leszek egyébként népszerű a zöldesek körébe, de gyerekek, ez van. Jó? Kész. Ennyi. Nagy már csak én fizessek. Mi az, hogy nem kellett fizetni a parkolásért? És nem is értettem ezt. Azért, mert zöld autót
1: van. Erre ösztönözték, hogy az embereket, hogy megvásárolják.
0: Mindegy.
1: Nem volt ez egy rossz politika.
0: Nem tudom, de látszik, hogy ez most akkor már félre ment a sztori, úgyhogy ebben. Na, jól van, kitárgyaltuk, megyünk tovább, és akkor helyi témánk lesz majd a következő órákban, mégpedig sport. Azt majd akkor eláruljuk, amikor majd jövünk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház.
2: zenteszínház.hu. Reklám.
1: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
6: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felel. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plébánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balogh László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarban tartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Szőrliget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanics, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Vagyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Több mint 10 000-rel nőtt az elhalálozások száma Európában a június végi rekord hőhullám idején, írja a Telex. A többlet halálozás döntő többsége, csaknem 9 000 eset a 65 év felettiek körében történt. A szakértők szerint nem volt más olyan tényező, ami megmagyarázhatná a mutatók hirtelen emelkedését. Az előző 8 hétben ugyanezen 27 ország összesített halálozási adata átlagosan heti 500-zal alacsonyabb volt a megszokottnál.
3: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
4: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
1: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
5: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, sziasztok, megafonisták, itt vagyunk, ragyogunk, és megyünk tovább, és sportolunk ebben az órában. Mit szólsz hozzá, Karvaj Sanyi?
6: Az mindig jó, csak nem a legnagyobb melegben. Arra kell mindig ügyelni, bár mozogni is. Sportolni tényleg mindig jól esik.
5: Emlékszem rá, hogy
6: a nagy hőség.
5: Azt akartam mondani, emlékszem rá, hogy pont a ritmus után valahol ott a vasútállomáson dolgoztunk, forgattunk ebben a tényleg 73 millió fokban. Akkor még nem volt a csúcs, de már akkor is ugye ez a hétfő kedd előtti vasárnap volt, és olyan 10 óra környéke volt, és láttam egy csávot, aki fél pucéren futott az úton.
6: Jézusom.
5: És összenéztünk, hogy rendben van. Mindegy, zárója bezárva. Csak hogy így, oké, hát keményebb volt a csávó, mint én, az biztos. Na, sportolunk még pedig azért, mert egy nagyon-nagyon fontos, jeles, kerek, évfordulós esemény az, amire ki lehet akár menni, és meg lehet nézni. Ez nem más, mint a Palosz triatlon, amely most a 40. Ez egy jubileumi 40. Palosz triatlon. Ez egy hétvégén kerül ugye megrendezésre, mégpedig ugye ez július 19-én lesz, tehát ugye most majd vasárnap. Nap, így van. És ami a lényeg, hogy igen, beszélgetünk erről majd mindjárt Stancsik Dodóval, mert hogy ahogy mondtuk reggel, és ugye talán két nagyon fontos, vagy most már talán három nagyon fontos eseménye van Balassagyarmatnak a sportot illetően, hogy az egyik a mozdulgyarmat, az nagyon régi, tehát hogy lehet, hogy az is már van annyi idős, mint maga, sőt még idősebb is, mint maga a Palosz triatlon, és ugye másik a triatlon. A harmadik most már talán a mozgás éjszakája, ami ugye szintén egy jó sikerült éjszakai kis érdekes sportrendezvény, egy kis különleges ugye már az éjszakai időbeosztás miatt is. Tehát ez a három, és nyilvánvalóan az egyik a legfontosabb tényleg az a Palosz triatlon, amire évről évre nagyon sok jelentkező jön, nagyon izgalmasok szoktak lenni ezek a futamok, és ugye egy triatlonról volt szó, tehát kerékpározás van, futás van, meg úszás van. Ami azért úgy magából, külön-külön is azért, hogy érted, de hogy így egyszerre azért az sem egy utolsó, hogy így ezt így le tudod itt tolni. Több futamon, több kategória van, újoncok lesznek, gyerekek lesznek, serdülők lesznek, megy majd egyébként sprint is, nőiben is, férfiben is, viszont ami fontos, hogy 40 év, úgyhogy vissza fogunk majd egy picit menni az időben. Stancsik Dodót hívjuk majd mindjárt telefonon, aki mind a mai napig szervezi, és az első szervezéseknél gondolom azért majd Révész Laci bácsának a neve is elő fog jönni. Ott volt a kezdetektől, úgyhogy elbeszéljük azt vele, hogy milyen emlékek vannak azért ebben a 40 évből. Mert azért lehet.
6: Biztos, hogy van, bőven.
5: Nagyon.
6: Meg a maga kezdés egyáltalán, meg gondolat megszületése, mikor, hogyan, jó, most ki tudjuk számolni, nyilván 40 évvel ezelőtt, érted? Meg a helyszín.
5: Meg hogy indulsz neki egy ilyenek, érted, hogy az egy sportág. Tehát beszélgetünk erről, ez Dodóval, és programot is ajánlunk majd nektek természetesen, úgyhogy maradjatok velünk.

0: Óriási jubileum az, amiről beszélgetünk ebben a pár percben. Jó rádiózást is kívánunk mindenkinek, mert hogy ugye hétvégén indul a Banzáj, Balassa Gyarmat egyik hát legfontosabb sporteseménye. Talán mondjuk, ha azt így az ember elkezdi pedzegetni, mi ez, akkor a mozdulgyarmat az egyik, a másik meg a triatlon, a palóz triatlon.
1: Igen, igen.
0: És ami a lényeg...
1: Csúszor foglalkoztunk már ezekkel.
0: Igen, most azért fogunk foglalkozni különben is a palóz triatlonnal, mert hogy a hétvégén a 40. alkalommal rendezik ezt meg, ami egy óriási szám, egy nagyon-nagyon fontos történés. Úgyhogy, ahogy mondtuk, valószínűleg Ázsi Attila kollégám majd a Fitbitben külön még itt fog majd ezzel foglalkozni. Mi viszont az egy picit egyfajta programajánlóként is mondjuk ezt nektek, mert hogy tényleg kimenni, szurkolni szintén nagyon fontos. Másrészt pedig azért, mert hogy itt a történetét megemlíteni azt, hogy, hogy ez, mi ez a 40 év, a súlya, az elmúlt tényleg évtizedek, az, hogy ez hogy indult, az, hogy akkor mi lett belőle, az, hogy tényleg még mind a mai napig tudom azt, hogy voltak azért nehézségek, és nem egyszerű azért egy ilyen sporteseményt évről évre életben tartani, de mindig megoldották Stancsik Dodóék, mert hogy ugye most is vele fogunk majd beszélgetni erről, tehát egy hihetetlen sztori az, amit ez a 40 éves jubileum azért be tud hozni. Ugye, Sanyika?
1: Igen, mindenképp, persze, eszméletlen. De mondjuk én nyugodt vagyok, és biztos vagyok benne, hogy ez is jól fog sikerülni, mert amiben Dodó bácsi belenyúl, beleteszi a kezét, az biztos, hogy jó sikerül, és az profi dolog.
0: Na, jó van, úgyhogy akkor itt is van Stancsik Dodó, így van, és akkor beszélgetünk vele arról a hétvégi Banzájról. Dodó bácsi, szia, jó reggelt, hello, hello!
2: Szervusztok, szép napot mindenkinek, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
0: Na, nagyban készültök, gondolom, úgyhogy még mielőtt rátérünk a hétvégére, meg arra, hogy akkor tényleg ez a jeles esemény, ez hogy fog kinézni, és hogy érdemes kimenni és szurkolni is, azért egy picit vegyünk már vissza az időbe. Tudod, hogy mikor ilyenkor ilyen kerekjubileum van, akkor azért visszatekintünk erre a 4 évtizedre. Emlékszel a te részedről, az első szerepvállalásról, az első szervezésről, az elsőről?
2: Igen. Révész Laci keresett meg egy alkalommal, hogy kitaláltak egy nagyon jó sportot, úgy hívják, hogy triatlon, és menjünk el megnézni a Vasi Vasember című triatlont, az volt az országban az első, és hát elmentünk. Én meg voltam győződve, hogy egyik nap úsznak, másik nap bicikliznek, harmadik nap futnak, és ott nagy meglepődve tapasztaltuk, hogy hát ez nem három különböző nap, hanem ugye itt évek. És ez így nagyon megtetszett Lacinak is, elsősorban ő volt itt a fölbújtó, és akkor megegyeztünk, hogy a következő évben meg is csináljuk, és ennek már most 40 éve.
0: Óriás. Azért mondjuk a hallgatóknak el, hogy azért azt nem árt úgy hangsúlyozni, vagy egy picit nyomatékosítani, hogy akkor mint friss sportág gyerekek, ugye? Hogy akkor az micsoda? Hogy néz ki ez? Akkor le kellett perni, el kellett menni egy másik helyszínre, ahol már ezt ugye megrendezték, és megnézni, értem, mi ez a sportág, és az hogy kell, és miképpen eszik-e, vagy isszák. Azért nem egy utolsó szempont ez. És akkor el lehet mondani azt, hogy országos szinten mondjuk az első között voltatok, meg a város,
2: olyannyira, hogy a harmadikak voltunk az országban.
0: Aha.
2: Úgy gondolom, hogy erre méltán lehetünk büszkék is.
1: Na ne.
2: Hiszen 40 éven keresztül aztán ezt fenntartottuk így.
0: Óriási a történet egyébként. Vannak kiemelt, hogy mondjam, triatlonaid az emlékeidben, Dodó? Azért nyilván 40 az már nagyon sok, de hogy egyik másik, ami azért iszonyatosan jól sikerült, amire nagyon-nagyon emlékszel, és még azért felszoktátok most is emlegetni, akár mondjuk régi sportásokkal?
2: Igen, természetesen, hát nagyon sok minden előfordult. A Bánkot csináltuk még, és egyébként úszó pálya építésével kerültem én be, Laci rám bízta az úszó pályát, meg a futópályának egy részét, és úgy lett, hogy képzeld el, hogy a Bánkon ugye három nagy bójával jelöltük ki a vizes pályát.
0: Aha.
2: És mi kint álltunk a strandon, a parton, ahonnan rajtoltak, elszólt a rajt, és a túloldali bója elszabadult, és vitte a víz. És úszó csapat szépen
0: ment utána. Akkor egy kis többlet teljesítés volt itt a vízdíjákban. Szépek is ezek.
2: Úgyhogy ez egy nagyon nagy élmény volt. Aztán nagyon nagy élmény volt ezelőtt, 6. hetedik éve most már, amikor 2-3 héttel a versenyünk megkezdése előtt megkért a Triatlon Szövetség vezetése, hogy vállaljuk el, hogy megrendezzük az olimpiai reménységek tornáját is. Uh-huh. És hát ugye 3 hét alatt kellett ezt abszolválni szállásokkal, meg minden búbánattal. Képzeljétek el, hogy azon a hétvégén 150-en rajtoltak, tehát annyi rajtot regisztrálni.
0: Tehát ezt le szervezni sem egy utolsó szemben. Te, figyelj csak, én ugye még azért hozzáképest nyikhaj vagyok, én mindig a Nyíreshez kötöttem, megkötöm az emlékeimben is magát a Palos Triathlont. Mondtad, hogy a Bánkon kezdtétek, mikor jött át Balassagyarmat mellé Dodó, azt hogy tudtátok megcsinálni?
2: 38. éve.
0: Aha, akkor az első kettő volt ott Bánkon.
2: Az első kettő Bánkon történt az utás. Sitóban tilos volt vízbe menni, és azért ez okozott némi gondot. Akkor még Urbán Árpi segített benne, hogy elnézzenek fölötte, hogy itt nálunk mi történik, hogy úsztatjuk a Nyíresben az embereket. És akkor még nagy durranás volt az országban is, hogy hó, triatlont rendeznek, és hogy már majdnem 100-an is elindultak egy versenyen, tehát azért ez akkor nagyon menő volt.
0: Elhiszem.
2: Urbán Árpi rajtoltatta a vízből vadászpuskával a mezőny.
0: Az igen, ez a kemény azért, ez van benne egy kis rock'n'roll életérzés, igen, nagyon rednek, igen.
2: A tévések pedig az M1 vagy valamelyik MTV csatorna volt kint közvetíteni egy kicsit, és azzal nyitott, hogy a fürödni tilos tábláról indult a verseny.
0: Jó, akkor egy bement, akkor egy szép kis varjóval, akkor elindult, na, csodálatos.
2: Igen.
0: Oké, figyelj, akkor még egy pár percünk van, akkor beszéljünk egy picit a hétvégéről tényleg, mert hogy azért ez a 40. Amellett, hogy hát én tényleg látom azt, hogy itt már az interneten felraktatok a futambeosztásokat, ugye, hogy indulnak itt az újonc fiúktól kezdve egészen mondjuk a sprint nőig. Valami kis plusszal készültök ezen felül, ha már ugye 40-es jubileumról van szó?
2: Na. Igen, természetesen. Meghívtunk számos olyan versenyzőt, aki már nagyon sokszor volt itt a Balassagyarmati triatlonon, hogy jöjjenek el, és nyezzenek is, de többek között eljön Révész Laci, ugye ő mint Lacinak a fia.
0: Ja, igen.
2: És hát tulajdonképpen ő emlékszik még arra, hogy mikor kezdtük el, bár akkor még nagyon aprócska gyerek volt. Meg is sok néhány kedves vendéget tényleg abból az időkből, amikor indult ez.
0: Jó, akkor egy picit családiasabb is lesz ez, akkor igen, ilyen kis visszaemlékezős történet.
2: És lesz egy olyan versenyszám, ahol a sprint távot meg lehet csinálni egyéniben is, váltóban is, és nem kell licenszel bírni hozzá.
0: Igen, ez az én te ő váltóra gondolsz, ami 2:30-kor lesz majd. Igen, próbáljátok igen, ki, igen, fiatalok. Igen. Nagyon jó. Dodó, akkor nagyon jó verseny, nagyon jó beszélgetéseket, találkozásokat kívánunk nektek, és akkor szerintem találkozunk a hétvégén, mert megyünk a műsor után mi is, és akkor körbenézünk.
2: Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm a lehetőséget, és gyertek.
0: Köszönjük, hogy itt voltál. Jól van. Szia, Dodó. Ciao. Na, megvan a program. Gyerünk, Sanyika, kipróbáljuk az én teő váltót. Mit szólsz hozzá? Persze! Figyelj, nem kell licenszelni meg semmi. 2:30-kor lemegy a ritmus, aztán megyünk is, akkor ezt itt összehozzuk. Na? Nem akarod?
1: Nem tudom, még átgondolom.
0: Persze, még átgondolom. Még van időm. Hogyne. Na, csak a szád nagy te. Igen. Na, ki kell menni.
1: Nagy dolog.
0: Ki kell menni, mert jó lesz, figyeljetek, ez mindig nagyon jó, tehát nem mindegyiken voltam kint munkából adódóan, de amikor kim voltam, akkor tényleg iszonyat gyors, iszonyat pörgős. Azt nem tudom, hogy bár nem beszéltünk, de igen, a Nyíresbe vezető út az azért zárva lesz majd, jó? Tehát, hogyha valaki akar közlekedni a Nyíresbe, vagy ki akar menni megnézni a triatlont, akkor azért majd számoljon időszakos lezárásokkal. A nyíresiek nyilván tudják azt, hogy azért ott szintén átalakul aznapra az üdülővezet, de aki majd akar menni autóval például, az azért lezárásokra számíthasson, vagy számítson. Tudom is, hogy pontosan mikor, úgyhogy majd ezzel jövünk még vissza mindjárt.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felelt. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plébánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balogh László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarban tartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Szőrliget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanics, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Vagyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Több mint 10 000-rel nőtt az elhalálozások száma Európában a június végi rekord hőhullám idején, írja a Telex. A többlethalálozás döntő többsége, csaknem 9 000 eset a 65 év felettiek körében történt. A szakértők szerint nem volt más olyan tényező, ami megmagyarázhatná a mutatók hirtelen emelkedését. Az előző 8 hétben ugyanezen 27 ország összesített halálozási adata átlagosan heti 500-zal alacsonyabb volt a megszokottnál.
3: Időjárás.
5: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.

0: Vasárnap 40. Palóz triatlon Balassagyarmat mellett a nyírési üdülő övezetben, erről beszélgettünk az előzőekben, és még most is erről beszélgettünk. Mit akartál, bocs, Sanyikám?
1: Azt mondtam, hogy olé.
0: Olé, így van. 40 év, és ugye Stancsik Dodóval beszélgettünk, és emlékeztünk vissza a régi szép időkre, meg arról, hogy még régen a Bánkon indult a buli, ugye?
1: Na, ezt én nem is gondoltam.
0: Én sem. Azért kérdeztem rá, mert hogy tudod, itt nekem tényleg a nyíries, a Palóz triatlon, még gyerekkoromban is emlékszem rá, hogy akkor még ugye más volt a futam, képzeld el, mert ugye most itt benn vannak a nyíriesben, és ott a helyszín, de emlékszem rá, hogy régen például akár szerintem apukámmal kiálltunk a Szügyi út szélére, és aha, akkor ott le volt zárva ott is az autós, még arra mentek, képzeld, tehát akkor kijöttek nyíriesből, és itt a déli város részben ment egy kör, nem is tudom, talán a Fáji úton mentek vissza, valahogy így, de hogy ott egy ilyen városi round etap is volt benne, és hogy suhantak a bringások, mint az állat. Én arra emlékszem, hogy ez más volt. Nyilván most már azért ez máshogy alakul, minden esetre egy borzasztóan fontos esemény lesz a hétvégén. Sok olyan sportoló fog visszatérni, akik egyébként részt vettek az elmúlt években, vagy évtizedekben ebben az eseményben. És ami a fontos, és akkor most egy kis közérdekű információ még a közlekedőknek, ahogy mondtuk az előbb. Igen, tehát ugye a nyíriesbe vezető út az le lesz zárva szakaszonként, úgyhogy úgy érdemes matakozni, ki akartok menni, hogy akkor ott valamikor itt lezárás lesz. Tehát 9:50-től 11:15-ig, aztán 11:25-től 12:20-ig, majd 13:25-től 15:50-ig. Jó? Ez nagyon fontos. Nagyon fontos, hogy ez így lesz. Ugyanakkor a verseny...
1: Matilda is majd aznap a Fitbitben többször el fogja ezt mondani.
0: Persze, azért mondom, hogy nagyjából 3-4-10-ig tudtok bemenni, és onnantól kezdve már ilyen szakaszos a sztori, illetve annyi, hogy 1:30 után is még tudtok menni, akkor viszonylag egy nagyobb intervallum van arra, hogy be tudjatok hajtani a verseny helyszínére, úgyhogy igen. Hát ez minden évben így van, ezt ki kell bírni, és kész, ennyi. Meg nyilván nyíresben lakók is tudják azt, hogy ilyenkor azért az egész üdülővezet felbojul, meg zene, meg szervezés, meg ott is azért útterelők, terelések, lezárások, meg ilyesmik lesznek, úgyhogy ezt ezen a napon el kell viselni. De hát tessék el viselni, mert ugye az országban a harmadikok voltunk annó, amikor elkezdtünk egyáltalán versenyszinten foglalkozni a triatlonnal, mint sportággal, ugye ezt elmondta a Dodó, tehát hogy egy nagyon komoly múlt van mögöttünk, úgyhogy éppen ezért is tessék nyugalommal, türelemmel, jó, ezt a vasárnapot végigvinni, meg hát élvezettel, örömmel, szurkolással, és akár be is lehet szállni, mert hogy ugye 14:30-kor fog kezdődni az Én Te Ő Váltó, egyébként meg előtte lesznek ugye a futamok, újonc, gyerek, serdülő, sprint, úgyhogy lesz mit nézni, és lesz kiért is szurkolni. Úgyhogy hajrá, hajrá!
1: Bizony, bizony!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
4: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
7: Jó húsban vagy, Csibém?
6: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
7: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
8: OMV töltőállomás, egész grill csirke, pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
9: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
10: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
11: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
10: Horizontablak.hu.
2: Reklámot hallottak.
12: 9 óra van.
2: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Pencúrfalván és Pöstényfusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsei Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgó-Tarjánban a Bagyas út felújítása a munka kisebb beavatkozásokkal indul. A nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
2: Minden, ami klíma.
0: Időjárás.
2: Időjárás.
12: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
0: Közlekedés.
12: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
5: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
5: Nagyot szól.
13: Beléptünk az utolsó óránkba, megyünk tovább a délelőttbe. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, folytatjuk a startmenüt. Ezen a szép kedden Karvasony is itt van, úgyhogy most hátra dőlünk majd kvázi, mert hogy ugye VBT fog majd jönni.
14: Így van, én is köszöntök mindenkit nagy szeretettel, robogunk is tovább, jönnek a megaslágerek, aztán érkezik Varga Bíró Tamás, esetleg írnátok nekünk 0-35-66-22-62, az üzenetrögzítős telefonszámunk 0-35-95-7-95-7.

0: Kék halál.
1: Klasszikolunk a Kék halálban, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, Varga Bíró Tamás, jó reggel.
2: Jó reggelteket és a kedves rádió hallgatóknak, és egy 15. századi kézirat több mint 1000 kutya nevét őrizte meg az utókor számára. És hát ez a dokumentum nem csak a kor kutyatartási szokásairól árulkodik, hanem arról is, hogy milyen fontos szerepet töltöttek be ezek az állatok a középkori mindennapokban, majdnem mint most. Nyilván egy főúr, vagy akár egy polgár az nem mondta azt, hogy féfike, az én gyermekem. Azt nem mondták, meg különben azt mondták volna, hogy te boszorkány vagy, és megégetünk, meg hol szültet, hogy és mikor, és stb. De hogy az 1460 és 1480 között keletkezett kézirat, egyébként feltehetően az angliai Herefordshire-ben élő Dancy család tulajdonát képezte. Mondom, hogy milyen, magyarul mondom inkább, jó, hogy milyen kutyanevek voltak. Achilleus. Hector. Hát ez görög mitológia, igen, ugye? Tehát, hogy Cézár. Látod, a Cézár az milyen? Tehát, hogy azt mondod Cézár, azt mondod, hogy kutyanevek Cézár, szerintem mindenkinek, vagy majdnem mindenkinek egy német, egy ülő német juhász, aki így fülel, tudod, ilyen kis izé. Cézár. És Lancelot. Ilyen nevek voltak. De várjál, mert sok név a kutyák külsejére, vagy jellemére utalt. Ilyen volt a Blanche, vagyis fehér, aztán a White Bird, fehér szakállú. Uh-huh. És a vidám természetre utaló Merriman, uh-huh, vagy a robusztus Stardy, illetve az ironikus Filth. Uh-huh. Filth. Ezek már jobbak voltak, nem?
1: Már találékonyabbak
2: ezek
1: voltak.
2: Már és várjál, de voltak olyan kutyanevek, amik foglalkozásokból, vagy előkelő nemesi titulusokból származtak, mint például az Alderman, tanácsos. Uh-huh. Sexton, sekrestés. Captain, kapitány. Duchess, hercegné. Ilyenek is voltak. Ez nagyon érdekes dolog, hogy az ember, hogyha belegondol, hogy már régen is házi kedvencként is tartották a kutyákat, és hogy tényleg mi változott ennyi idő alatt. Tehát hogy jutottunk el? Hogy jutottunk el onnan, hogy ledobálták a kutyáknak az ételeket, amik éppen ettek a csontot, meg egy-két múcsingot. Hogy jutottunk el onnan oda, hogy a kislány kutyákat, amikor még felnőtt termékeny korban vannak, és a pici kutyákat belenkázzák, és a lazacos, szarvas, szendvicses, ízesítésű tápot, meg a mit tudom mi, mit keverik, és a kis olajat, kis vitamin olajat csepegtetnek a kis nyelvecskére is. Mit tudom én is, masszírozzák, és elviszik kutyapszichológushoz. Kutyapszichológushoz viszik a kutyákat, hogy innen, onnan ide hogy jutottunk el.
1: Hát a GMO.
2: Hát a
1: És komolyan, tehát, hogy igen, a tenyésztés, értem, most akkor oké, tehát, hogy iszonyat túl tenyésztés. Nekem volt igen. Olyan kolléginem,
2: aki túl volt tenyésztve.
1: Zsufi, akinek ugye sicúja van, volt,
2: aha,
1: és ugye, hogy,
2: jaj, hát,
1: hogy
2: az...
1: hát ő nem
2: mehet, ekcéma,
1: nem
2: meg...
1: mehet csontot, mert úgy nem bírja a szervezete feldolgozni.
2: Sicú, az nem harci kutya?
1: Nem. Tehát, hogy nem bírja feldolgozni.
2: Ja, nem tudom, melyik a sicú. Nem bírja a csontot.
1: Teste, a csontot. Feldolgozni.
2: A testje.
1: Tehát itt tartunk most már, hogy vannak, igen, olyan kutyák, amik nem bírják a csontot.
2: Vegán farkasok.
1: Vegán
2: farkasok. Igen, ezek lettek a kutyák, vegán farkasok. Na, jó, hagyjuk is, mert fölidegelem magam, inkább utazzunk Dániába legalábbis képzeletbe.
1: Jó.
2: Hát ott a munkavégzés, tesó, egy kicsit más, mint idehaza. Alkalmazotti jogviszonyról beszélünk most, igen, ebben az esetben. Először is nem szokás, sőt, kifejezetten rossz ötlet túlórázni. Ez ugyanis azt jelzi, hogy a munkaidő nem elég számodra a munkád elvégzésére, tehát rosszul osztod be az idődet. Uh-huh. Tehát ha túlórázol, ebből negatív következtetést von le a főnököd.
1: Béna vagy.
2: De nem kirúg. Nem. Leül veled, és egy HR-essel beszélgetni, hogy mit csinálj másképpen. Uh-huh. Együtt, gyertek le együtt közösen. Mit kéne máshogy csinálni, hogy ne kelljen túlórázod, mert az nem jó. Azért van a munkaidőt, hogy az alatt csináld meg. És hát az az igazság, hogy ha viszont akármelyik 8-tól 4-ig tartó napon már délután 2-kor elvégzed az aznapi melót, uh-huh, nyugodtan hazamehetsz. Nyugodtan hazamehetsz. Nem kell 4-ig maradnod.
1: Na szép.
2: Oda a céged előtti presszó teraszára kiülhetsz nyugodtan délután 2-kor, pedig 4-ig tart elméletileg a munkaidőd, és ott kávézgathatsz, hogyha akarod, és ott nézheted az embereket, akik később végeztek, mint te. És jön ki majd a főnököd is, és azt mondja, hogy ez az. Jó pihenést, ez az. Jó csináltad ma, előbb végeztél. Néha szeretnék dán lenni.
1: Igen, csak ugye az egyik legdrágább ország a világon, ezt hallottam, hogy nagyon-nagyon sok az adó, meg magas.
2: Mennyi az átlagfizetés?
1: Nem tudom, de hogy nagyon sok, nagyon magas az adó, tehát hogy iszonyatosan adóztatott ország. Azt tudom.
2: Jó, hát figyelj, visszakapja a történelemtől, mert egy csomó országot lerohantak. Mondjuk, okay, hagyjuk ezt, mert mondjuk mi nem, is. Tehát,
1: hogy... Igen, de hogy arra gondolok, hogy ott igen, tehát valamit valamiért, ezt ott elfogadták a dánok, és ez így akkor így működik.
2: Igen, de ha működik, érted? Hát most, ha nem váltják le a dán kormányt havonta, akkor ezek szerint működik, tehát akkor ők így élnek.
1: Igen.
2: Igen, nem azt mondják szerintem már akkor a dánok, hogy az ő adójuk nagyon magas, hanem hogy elmennek valahol, és azt mondják, hát ez nagyon alacsony, ez az adó. Nem kéne szólni ezeknek a magyaroknak, hogy ez nem lesz így jó, a költségvetés be fog bukni.
1: No.
2: Dánok, nehogy ide gyertek, mert fú, ezért a vetőkapával megyek nektek. Na kérem szépen, egyetlen varázsszóval szinte bárkit rávehetsz egy apró szívességre. Ez nem egy új keletű találmány, egy 1977-es Harvard egyetemi kísérletre vezethető vissza. A pszichológus csoport kísérletezett, fénymásolónál várakozó embereket kértek meg, hogy engedjék előre őket. Stimmt? Áll a sor a fénymásolónál, te azt akarod, hogy előre engedjenek. Ha úgy fogalmaztak, hogy elnézést, 5 oldalt szeretnék másolni, előre engedne? Akkor az emberek 60%-a tett eleget a kérésnek. De mi történt, amikor indokot is adtak a kérésnek? Például elnézést, előre engedne, mert nagyon sietek.
1: Senki nem.
2: 94% igennel felelt.
1: Komolyan?
2: Igen, mert megindokoltad, hogy miért kellene, hogy előre engedjen. Az előzékenység 60%-ot hozott a konyhára, az indoklás 94%-ot, mert nagyon sietek. Most jön a kísérlet legérdekesebb része. Ha teljesen, mondom, teljesen értelmetlen, amilyen látszatindokot mondtak, akkor is az emberek 93%-a igent mondott. Mondom, hogy mi volt ez a látszatindok? Konkrétan ezt mondták. Elnézést, 5 oldalt kell fénymásolnom. Előre engedne? Mert fénymásolatokat kell készítenem. Megindokolta, hogy azért kell nagyon sietnie, mert itt neki most ezen a helyen fénymásolatokat kell, igen. Na, hát igen, csak ne a kék alá hallgatók, mert azok most már ki vannak okosítva.
1: Aha.
2: Na de várjál, de hogy miért? Miért van ez? Hát a válasz a mert szóban rejlik, ennek a szónak óriási ereje van. Mert bármilyen ostobán hangzik, a mert önmagában is elegendő, ha szívességet akarunk kérni. Még akkor is, ha az érveink egyáltalán vagy nem túl meggyőzőek.
1: Akkor elég csak ezt a szót mondani után.
2: Mert.
1: előre engedne, mert.
2: Várjál, de nem is csak, mit tudom én, leülnél a buszon, és ott ül egy öreg néni, érted, de nem tudsz tőle leülni. És akkor csak odaállsz elé, és annyit mondasz, hogy mert. És akkor ő feláll, és
1: próbáljátok, kedves hallgatók.
2: Kedves kék halálgatók, próbáljátok ki, hogy hát vátsz.
1: Vagy vátsz. Vátsz, egy vátsz.
2: Vátsz tarján.
1: Vátsz tarján vonalon.
2: Igen. Mert. Jó, csak ez a tudod, a három kérdés, ami minden verekedést megelőz. Mi van? Istenem, hát ennyi volt.
1: Igen. De ezt már Cseh Tamás megénekelte korábban, ugye?
2: Igen.
1: A keresztben jégesőben.
2: A keresztben jégeső.
1: Mi van? Igen, jó van. Robogom akkor holnap tovább, és akkor megint klasszikulunk? Ilyen válogatásokat, bestofokat.
2: Így van.
1: Jó, akkor találkozunk holnap.
2: Alig várom, szia.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Pencúrfalván és Pöstényfuszkán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Bagyas út felújítása a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
3: Időjárás.
4: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
3: Közlekedés.
4: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
5: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Eljött a búcsunk ideje, mert hogy a 2519. adásunk végénél járunk, kedves hallgatók. Köszönjük szépen mindent mindenkinek megint. Nélkületek nem menne. Az biztos.
2: Meg köszönjük a hozzászólásokat is. Én nagyon szeretem, mikor véleményeztek valamit.
1: Nagyon nem voltak aktívak, de valamikor.
2: Tehát
1: a dolgoznak, fáradtak, nem érnek rá.
2: Az is lehet. Nem baj. De azért továbbra is várjuk majd, hogy írjatok nekünk. Na, hát akkor az üzenet még mielőtt elmennénk, mert jönnek a hírek, aztán Reni is kopogtat, egészen 16 óráig lesz veletek. Maradjatok Renivel is. A lelki fejlődés alapja a tudatos jelenlét.
1: Wow! Mint a csak drága Stancsik Nóránk mondta volna. Tudatosan, igen. Ádikám, tudatosan.
2: Tudatosan, igen, én mindig megkapott tőle.
1: Na, jó van everybody. Nagy tass mindenkinek, és akkor tényleg búcsúzunk, mert ugye ennyi volt. Köszönjük szépen a fülelmet, Renium, és aztán holnap megérkezünk elvileg. Szevasztok!
2: Szép napot, viszont a lehetőt.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház.
3: zenteszínház.hu.
0: Reklám.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással bűbörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Tessék, CH Klíma.
6: CH Klíma.
5: Igen, CH Klíma.
6: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
8: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig.

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 10 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felelt. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plébánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balogh László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarban tartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Szőrliget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanics, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Vagyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Több mint 10 000-rel nőtt az elhalálozások száma Európában a június végi rekord hőhullám idején, írja a Telex. A többlethalálozás döntő többsége, csaknem 9 000 eset a 65 év felettiek körében történt. A szakértők szerint nem volt más olyan tényező, ami megmagyarázhatná a mutatók hirtelen emelkedését. Az előző 8 hétben ugyanezen 27 ország összesített halálozási adata átlagosan heti 500-zal alacsonyabb volt a megszokottnál.
3: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
4: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
5: Griff Vertigo, Brandon McLean, Easy Love, Paulina, Dunába hajítom. Ezekkel a slágerekkel kezdjük a mai kirakatot. Nagyon szép nyári napot kívánok mindenkinek. Jó munkát azoknak, akik a pihenést töltik, azoknak pedig természetesen jó nyaralást. Tartsanak velem egészen délután 4 óráig, hozom a megaslágereket.

könnyű mediterrán recept, ami tökéletes ebédre vagy vacsorára és a hagyományos ízeket hozza. Napi recept rovattal megyünk tovább a kirakatban mediterrán sült csirke zöldségekkel. Nézzük a hozzávalókat: két csirkemellfilét, egy piros kaliforniai paprika, egy sárga kaliforniai paprika, egy közepes cukkini, egy lilahagyma, 10 koktélparadicsom, 3 gereszt fokhagyma, 3 evőkanál extra szűz olívaolaj, 1 teáskanál szárított oregano, 1 teáskanál szárított bazsalikom, só, frissen őrölt fekete bors, fél citromleve, 50 g fetasajt, illetve friss petrezselyem vagy bazsalikom a tálaláshoz. Készítsük elő a sütőt, melegítsük elő 200 fokra, a csirke mellett sózzuk, borsozzuk és locsoljuk meg egy evőkanál olívaolajjal. A paprikát, a cukkinit, a lilahagymát vágjuk nagyobb kockákra, a fokhagymát aprítsuk fel, a koktélparadicsomot pedig hagyjuk egészben. Tegyük őket egy nagy tálba, szórjuk rá az oregánot, a bazsalikomot, a sót, a borsot, és locsoljuk meg a maradék olívaolajjal. Keverjük jól össze. Ezek után egy nagy tepsiben helyezzük el a csirkét, köré pedig a zöldségeket. Süssük 30 percig, amíg a csirke jól átsült, és a zöldségek megpuhulnak. Fél időben keverjük át a zöldségeket. Végül pedig a sütőből kivéve locsoljuk meg a citromlevével, morzsoljuk rá a fetát, és szórjuk meg friss petrezselyemmel, vagy bazsalikommal. Ez volt a mediterrán sült csirke zöldségekkel. Jó étvágyat kívánok hozzá!

Kedves őrsök, stellák és terencek, nagyon boldog névnapot kívánok önöknek, már is mondom, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Az őrs török magyar eredetű régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabartörzs egyikének a nevéből, jelentése férfi vagy hős. A Stella vagy Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban esselejtett változata, jelentése csillag. A Ferenc francia, latin eredetű név az olasz Francesco név latinosított formájából származik, Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, a jelentése is francia. Kedves névnaposok, illetve születésnaposok, nagyon boldog napot kívánok önöknek a következő meg a slágerrel.

Jöjjön a menü ajánló a kirakatban, Schweik vendéglő, Balas a gyarmad. A mai ebéd zöld borsó leves vajas galuskával, csontleves, burgonya főzelék sertéspörköltel, jutúros bundában sült sertésszelet, kukoricás, jázmér rizssel. Széchény, Bársony vendéglő a mai ajánlat sertéshúsleves eperlevéllel, paradicsomos káposztafa sírozottal, kijevi csirkemell, zöldséges rizssel. Végül pedig Leszenye Hubert panzió a mai ajánlat paradicsomleves, tyúkhúsleves, kungpao csirke kínai zöldségekkel és földi mogyoróval, rizssel hasábbal, salátával, sertésvadas knédlivel, amerikai palacsinta, vaníliakrémmel és erdei gyümölcsökkel, grillezett camembert steak burgonyával, áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok a mai ebédhez, most pedig pörögnek tovább a Megaslágerek.

0: Évkirakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
8: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavterepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
9: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

0: Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 11 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online értékesítésre, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre irányult. Szintén jelentős számú jelzés érkezett a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek gyakorlataira vonatkozóan. A bejelentések összetétele is megváltozott, míg 2020-ban megközelítőleg fele-fele arányt képviseltek a szóbeli megkeresések és az írásos dokumentumok, addig tavaly már mintegy 3,5-szer több írásbeli kérelem futott be. Szlovákiában tragédiával végződő motorbaleset történt a rimaszombati járásban fekvő Velkenyén. Az Újszó tudósítása szerint egy 29 éves férfi enduro típusú motorkerékpárjával haladva egy sorompónak csapódott. Az ütközés után a motoros az úttestre zuhant és ott mozdulatlanul feküdt. A helyszíne érkező rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztését, mentőhelikopter is jött segítségül, de a fiatalember életét már nem tudták megmenteni. A szerencsétlenség körülményeinek, illetve a pontos okok tisztázásának folyamatába igazságügyi orvosszakértőket is be fognak vonni. Súlyosan megsérült egy idős férfi az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban, amikor egy bölény nekiszaladt és felöklelte, írja a Telex. Az esetet felvétel is rögzítette, ami látható, hogy a férfi menekülni próbált, és miután a hatalmas állat eltalálja, több méter magasra a levegőbe repül, az egyik helyi lap szerint csaknem 2,5 méterre. A jószág jelenléte egyébként önmagában meglepő volt, mivel egy kemping területére jött be váratlanul, ezért is tudta egy ott tartózkodó kamerával megörökíteni. A természetvédelmi terület vezetése nem tett közzé semmilyen információt az esetről.
1: Időjárás.
2: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
0: Nagyon szól.
4: Indul az újabb óra, 11 után járunk, hamarosan horoszkóp rovat, illetve azt is megtudhatják, hogy mit érdemes ma ebédelni, hogyha lemaradtak volna az előző órában róla. Már is kezdjük az Alefarbennel, jön a Baby Goodbye, majd Dr. Béres és Radics Gigi folytatja a dilemmával, illetve itt lesz Devon Coltól a Hey Cowboy című nóta is. Tartsanak velem!
5: Baby!

Vajon mit jósolnak már a csillagok, már is kiderül, jön a horoszkóp rovat a kirakatban. Ma végre sikerülhet lezárnia egy régóta húzódó ügyet, kedves Kos, hallgasson a megérzéseire, mert most jó irányba vezethetik. Ami a bikát illeti, nyugodt és kiegyensúlyozott a mai nap, egy kellemes beszélgetés sokat javíthat a hangulatán. Kedves ikrek, könnyen megtalálja ma a közös hangot másokkal, fontos megbeszélésekre is kedvező lehet ez a nap. Ami a rákot illeti, érzékenyebb lehet a megszokottnál, de ez segíthet jobban odafigyelni a szeretteire. Egy apró kedvesség sokat jelenthet. Kedves oroszlán, ma könnyen a figyelem középpontjába kerülhet, magabiztossága most sokakat lenyűgözhet. Ami a szüzet illeti, a mai nap kedvez a tervezésnek és a rendrakásnak. Egy régóta halogatott dolgot is sikerülhet befejeznie. Nem sokára folytatjuk a mérlegekkel, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

folytatjuk tovább a mérleggel. A mai horoszkóp rovatot a kirakatban sikerülhet békét teremtenie. Egy feszült helyzetben nyugodt hozzáállása jó hatással lehet a környezetére. Kedves Skorpió, megérzéseim a különösen erősek lehetnek. Érdemes figyelnie a belső hangra. Ami a nyilast illeti, egy spontán program vagy váratlan találkozás feldobhatja a napját, jókedve másokra is átragadhat. Kedves Bak, kitartása most meghozhatja a gyümölcsét, érdemes a fontos célokra koncentrálnia. Ami a vízöntőt illeti, kreatív ötleteim a sokat érhetnek, ne féljen megosztani a gondolatait másokkal sem. Végül a halak nyugodtabb nap vár önre, amely kedvez a feltöltődésnek és a kikapcsolódásnak. Ez volt a napi csillagjósda, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

Hamarosan ebédidő, jön a menüajánló a kirakatban, Schweik vendéglő, Balassa gyarmad. A mai ebéd zöld borsóleves vajas galuskával, csontleves, burgonya főzelék sertéspörköltel, jutóros bundában sült sertésszelet, kukoricás, jázmin rizssel. Széchény, Bársony vendéglő a mai ajánlat sertéshúsleves eperlevéllel, paradicsomos káposztafa sírozottal, kijevi

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
2: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jobb volt, de mégis

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk a Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
4: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
3: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
4: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
5: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
2: Reklámot hallottak.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
6: A Megafon hírei következnek 2026. július 14-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
6: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. Egyet Ferdinándot, Nógrád vármegye szlovák nemzetiségi önkormányzatának elnökét hallják.
7: A Nógrád vármegyei szlovákság annak ellenére, hogy már jelentős mértékben visszaszorult nagyon sok településen, ennek ellenére még elég erős, elég komoly erőt képvisel, mert 20 településen, Nógrád vármegyében 20 településen működik szlovák nemzetiségi önkormányzat, ami azt jelenti, hogy a szlovákság a megye, mondjuk a megye településeinek körülbelül egynegyed részében jelen van. És ezek a szlovák önkormányzatok aktívak, szervezik a saját közösségük, az adott település, illetve a saját szlovák közösségük programját, illetve működik a vármegyei szlovák nemzetiségi önkormányzat, azzal együtt és a Magyarország Szlovák Szövetsége együtt megyei rendezvényeket itt szervezünk. Ilyen a Banki Fesztivál, de a Terényi Nemzetiségi Nap is közös szervezés.
6: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felelt. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plébánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balog László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Balog László esperest plébánost hallják.
8: Minden reggel mi úgy kezdjük már sokkal korábban, mint ahogy a gyerekek jönnek, hogy közös imádsággal, és látni azt, hogy mikor kicsit fáradtabbak, mikor nem. Na persze ebbe az is benne van, hogy mondjuk este 8-kor még itt vannak, de ez is hozzátartozik, az, hogy ők itt vannak mondjuk utána estig, és egyébként minden tábor befejezés után, miután elmentek a gyerekek, mi leülünk és átbeszéljük, mégpedig szisztematikusan, ez is abszolút szalézi módszer, hogy mi a jó, és mi az, amit így fogalmazunk, hogy min kell javítani. És persze mind a kettőt mindig megtaláljuk, de ez sok erőt ad. Én azt gondolom, hogy a mi Istenünk, a keresztények istene, az az élet istene, hiszen ő hívott minket életre, az öröm istene, mert az élet és az öröm az összetartozik, és azt gondolom, hogy ez a lényegi tanítása egy-egy ilyen tábornak, hogy ezt éljük meg, aztán tovább éve ezt a hétköznapok során is.
6: A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Pencúrfalván és Pöstényfusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarban tartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Sződliget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanics, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Bagyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Újabb két gödi lovas jutott tovább a nemzeti vágta döntőjébe. A második vasadi elővágtán a Kincsem sportlovarda versenyzője Mazur Bianca a gyermekhuszárfutamban lett harmadik, míg klubtársa Bíró Mira huszár kategóriában volt eredményes, így mindketten ott lesznek a szilvásváradi végjátékban.
9: Időjárás.
6: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
9: Közlekedés.
6: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
10: Megafon.
11: Nagyot szól. Zsuzsannával.
13: Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez. A déli hírek után járunk, ez a Kirakat a műsor, amiben ma is minden benne van. Kellemes nyarat, jó pihenést kívánok mindenkinek, illetve jó munkát, ha még a munkahelyen töltik az idejüket, és csak később mennek szabadságra. Már is kezdjük Post Malone és Blake Shelton közös felvételével az órát. Jön a Pull Me a Drink, majd Miles Smith folytatja a Stargazing-el, és itt lesz Demjén Ferenc egyik nagy sikerű slágere is. Sajtból van a Hold, énekli hamarosan itt a Megafonban.

Kedves őrsök, Stellák és Terencek, nagyon boldog névnapot kívánok Önöknek, már is mondom, hogy mit jelentenek ezek a nevek. Az őrs török-magyar eredetű régi magyar személynév, törzsnévből keletkezhetett, a magyarokhoz csatlakozott három kabartörzs egyikének a nevéből, jelentése férfi vagy hős. A Stella vagy Stella a latin Stella névnek a németben és a magyarban esselejtett változata, jelentése csillag. A Ferenc francia, latin eredetű név az olasz Francesco név latinosított formájából származik, Assisi Szent Ferenc gyermekkori beceneve volt, melyet azért kapott, mert édesanyja francia származású volt, a jelentése is francia. Kedves névnaposok, illetve születésnaposok, nagyon boldog napot kívánok Önöknek a következő meg a slágerrel.

mi történik akkor, amikor ráébredünk, hogy valaki, akit szerettünk vagy megértettünk, egykor megbocsáthatatlan bűnök részese volt. Ez a Kirakat filmajánlóval megyünk tovább. A Felolvasó című film ezekre a fájdalmas és nehéz kérdésekre keresi a választ. Bernard Schlink világhírű regényének adaptációja, egyszerre szerelmi történet és mély erkölcsi dráma. Az 1950-es évek Németországában a fiatal Michael különös kapcsolatba kerül a nála idősebb Hanával. Évekkel később azonban egy háborús bűnökkel kapcsolatos tárgyaláson újra találkoznak, és a múlt addig rejtett titkai lassan felszínre kerülnek. A film a bűntudatról, a felelősségről és a megbocsátás lehetőségéről szól, miközben azt is megmutatja, milyen nehéz szembenézni a történelem legsötétebb örökségével. Két Winslet alakítása egészen kivételes, egyszerre törékeny, titokzatos és félelmetesen emberi. Nem véletlen, hogy ezért a szerepért Oscar-díjat kapott. Ralph Fiennes és David Cross szintén rendkívül érzékenyen formálják meg a karaktereket. A Felolvasó egy megrázó történet arról, hogy vannak kérdések, amelyekre talán nincs jó válasz, csak emberi válaszok vannak. Érdemes megnézni.

0: hírakat, egy kis könnyed kikapcsolódás minden egy helyen az éterben és online is, www.megafonfm.hu, most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
9: Jó húsban vagy, Csibém.
8: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
9: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
10: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
11: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
12: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
13: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
12: Horizontablak.hu.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
16: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Bencúrfalván és Pöstényfusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Újabb két gödi lovas jutott tovább a nemzeti vágta döntőjébe. A második vasadi elővágtán a Kincsem sportlovarda versenyzője Mazur Bianca a gyermekhuszárfutamban lett harmadik, míg klubtársa Bíró Mira huszár kategóriában volt eredményes, így mindketten ott lesznek a szilvásváradi végjátékban. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online értékesítésre, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre irányult. Szintén jelentős számú jelzés érkezett a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek gyakorlataira vonatkozóan. A bejelentések összetétele is megváltozott, míg 2020-ban megközelítőleg fele-fele arányt képviseltek a szóbeli megkeresések és az írásos dokumentumok, addig tavaly már mintegy 3,5-szer több írásbeli kérelem futott be. Akár több évadnyi 4K-s sorozatot is el lehet menteni azon a korongon, ami vélhetően már idén kapható lesz, írja a hvg.hu. A Folia Disk nevű technológiával a vállalati adattárolás terén szeretnék megvetni a lábukat legalábbis első körben. Egyetlen darab ilyen lemez 1 terabájt adatot képes befogadni, ami 10-szeres növekedés a Blu-rayhez képest. A gyártócég szerint az eljárással jóval olcsóbbá válhat az információ megőrzés. Merev lemezekkel például $20 kerül ugyanannyi kapacitás, míg az új termékkel ez $3 is megoldható. Súlyosan megsérült egy idős férfi az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban, amikor egy bölény nekiszaladt és felöklelte, írja a Telex. Az esetet felvétel is rögzítette, ami látható, hogy a férfi menekülni próbált, és miután a hatalmas állat eltalálja, több méter magasra a levegőbe repül, az egyik helyi lap szerint csaknem 2,5 méterre. A jószág jelenléte egyébként önmagában meglepő volt, mivel egy kemping területére jött be váratlanul, ezért is tudta egy ott tartózkodó kamerával megörökíteni. A természetvédelmi terület vezetése nem tett közzé semmilyen információt az esetről. Pékségen nyitott a közelmúltban férjével, Pauli Zoltánnal Tóth Vera, és már most a bővítésen gondolkodnak, számol be róla az Index. Az énekesnő nemrég egy Bulmár magazinnak arról nyilatkozott, a későbbiekben franchise láncot szeretnének belőle csinálni, amivel kapcsolatban már több tekintélyes szakemberrel is egyeztetett. Többek között a Cápák között című műsor egyik befektetőjétől is kért üzleti tanácsot.
1: Időjárás.
0: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
15: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márkakereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, Salgó-Tarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
10: Nagyon szól.
17: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

napjaink meg a slágerei.

0: menni kell.
1: Könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, hogyha egy igazán mély elgondolkodtató olvasmányt keresnek, akkor érdemes kézbe venni a Sorstalanság című regényt. A történet egy kamasz fiú szemszögén keresztül mutatja be a holokauszt világát, de egészen szokatlan módon. Nem drámai kitörésekkel, hanem higgadt, szinte tárgyilagos elbeszélésben. Ez a nézőpont elsőre távolságtartónak tűnhet, valójában azonban éppen ettől válik megrázóvá, mert megmutatja, hogy hogyan válik a természetesnek vett valóság fokozatosan felfoghatatlanná. Sorstalanság nem könnyű olvasmány, de annál maradandóbb, olyan könyv, amelyet nem feltétlenül lehet lezárni az utolsó oldal után sem, inkább tovább dolgozik az olvasóban. Kertész Imre később Nobel-díjat is kapott életművéért, ami jól jelzi a regény és az egész mű jelentőségét. Érdemes tehát elolvasni a Sorstalanságot.

minden idők legnagyobb slágerei, ez a Kirakat, folytatjuk tovább a Balassa Gyarmati Madács mozi mai ajánlatával. Minyonok és szörnyek, egy jó kis animációs film, 3:30-tól 3D-ben, 2:30-tól 2D-ben. 2 órakor vetítik a Kis Mikolá nyaral című családi vígjátékot, Toy Story 5. rész 2:30-tól 3D-ben, 3:45-tól pedig 2D-ben nézhetik meg. Bájána 2D-ben, 2:30-tól és 6-tól, 3D-ben pedig 2:30-tól és 8-tól. 4-kor vetítik a Vadászidény 2. részét, Michael 3:45-tól, egy dokumentumfilm a Sacré-Cœurről 6 órától. Este 8, Birka krimi, Dermesztőkor, Szürke zóna. Este 10, Gonosz halott ég. Ezek a mai filmek, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek a moziban.

0: hírakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest!

0: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Reklámot hallottak.
5: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online értékesítésre, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre irányult. Szintén jelentős számú jelzés érkezett a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek gyakorlataira vonatkozóan. A bejelentések összetétele is megváltozott, míg 2020-ban megközelítőleg fele-fele arányt képviseltek a szóbeli megkeresések és az írásos dokumentumok, addig tavaly már mintegy 3,5-szer több írásbeli kérelem futott be. Szlovákiában tragédiával végződő motorbaleset történt a rimaszombati járásban fekvő Velkenyén. Az új szó tudósítása szerint egy 29 éves férfi enduro típusú motorkerékpárjával haladva egy sorompónak csapódott. Az ütközés után a motoros az úttestre zuhant és ott mozdulatlanul feküdt. A helyszíne érkező rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztését, mentőhelikopter is jött segítségül, de a fiatalember életét már nem tudták megmenteni. A szerencsétlenség körülményeinek, illetve a pontos okok tisztázásának folyamatába igazságügyi orvosszakértőket is be fognak vonni. Súlyosan megsérült egy idős férfi az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban, amikor egy bölény nekiszaladt és felöklelte, írja a Telex. Az esetet felvétel is rögzítette, ami látható, hogy a férfi menekülni próbál, és miután a hatalmas állat eltalálja, több méter magasra a levegőbe repül, az egyik helyi lap szerint csaknem 2,5 méterre. A jószág jelenléte egyébként önmagában meglepő volt, mivel egy kemping területére jött be váratlanul, ezért is tudta egy ott tartózkodó kamerával megörökíteni. A természetvédelmi terület vezetése nem tett közzé semmilyen információt az esetről.
6: Időjárás.
5: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében, a késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
4: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagy-Oroszi belterületén, Salgó-Tarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
3: Nagyon szól.
7: Kellemes nyári délutánt kívánok mindenkinek, a hírek után pörögnek tovább a megaslágerek. Jason Derulo, Glad You Came, ezzel a slágerrel folytatjuk tovább a Megafonban a kirakatot. Coldplay, Higher Power, ez is lesz hamarosan, illetve Jautól a Rabod vagyok, megasláger is. Hamarosan hallható lesz, tartsanak velem egészen délután 4 óráig.

Életmód rovata meg a slágerek között a kirakatban Rédei Reni a mikrofonnál. Mindannyian tapasztaljuk, hogy a világ zajosabb és sokszor nyugtalanítóbb, mint szeretnénk. Elég megnyitni egy hírportált, vagy végiggörgetni a közösségi médiát, és már is úgy érezhetjük, hogy a negatív események beszippantanak minket. Pedig a pozitivitás nem naivitás, hanem tudatos döntés. Az első lépés, szabjuk meg a mentális étrendünket. Ahogyan nem eszünk meg bármit, úgy nem kell minden információt sem elfogyasztanunk. Érdemes kijelölni napi egy-két konkrét időpontot a hírek követésére, és kerülni a folyamatos háttérzajt. A pszichológiai kutatások szerint a figyelmünk tudatos irányítása alapvetően befolyásolja a lelkiállapotunkat. A második fontos kulcsa fókuszváltás. Nem arról van szó, hogy letagadjuk a problémákat, hanem arról, hogy tudatosan keressük azokat a területeket, ahol van ráhatásunk. Egy kedves gesztus, egy támogató beszélgetés, egy rövid séta a természetben, ezek apró, de stabil kapaszkodók. És ne felejtsük, az érzelmek ragályosak. Ha mi képesek vagyunk nyugodtabban reagálni, azzal a környezetünk hangulatát is formáljuk. A pozitivitás tehát nem csak belső erőforrás, hanem közösségi ajándék is. Maradjanak velem a továbbiakban is, hamarosan gyakorlati technikákat hozok arra, hogy hogyan tölthetjük újra a lelki akkumulátorainkat a legnehezebb napokon is, de előtte zenélünk.

Tomágos lágerek között folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat a pozitivitás megőrzéséről. Amikor körülöttünk feszültség van, különösen fontos a belső stabilitás. Az egyik leghatékonyabb módszer a tudatos jelenlét, vagyis a mindfulness. Nem véletlenül, hogy világszerte elterjedt ez a program, a légzésre irányított figyelem segít lecsendesíteni az elmét és csökkenteni a stresszreakciót. Már napi 5 perc tudatos légzés is érezhető változást hozhat. Egy másik eszköz a hála gyakorlása. Esténként gondoljuk végig, hogy mi az a 3 dolog, ami aznap rendben volt. Lehet egészen apró dolog, például egy jó kávé, egy mosoly, vagy egy sikeres találkozó. A rendszeres hálanaprózás bizonyítottan javítja a hangulatot, és erősíti a lelki ellenálló képességet. És végül, de nem utolsó sorban, kapcsolódjunk. Amikor negatív események történnek, hajlamosak vagyunk bezárkózni. Pedig egy őszinte beszélgetés, egy közös program, vagy akár egy telefonhívás is emlékeztet arra, hogy nem vagyunk egyedül. A pozitivitás nem azt jelenti, hogy mindig vidámak vagyunk, azt jelenti, hogy a nehézségek közepette is megtaláljuk a kapaszkodót, ami előre visz. Ez volt az életmód rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, tartsanak velem!

0: Minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati Op Art Optika biztosította. Op Art Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
3: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
5: Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Tűzijátékot, családi élményzónákat, könnyű és elektronikus zenei eseményeket, valamint fényinstallációkat is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára, derült ki az idei esemény sorozat dokumentumaiból, amiket a HVG szerzett meg. A 38 oldalas műszaki leírás szerint az állami ünnepség továbbra is több helyszínen zajlik majd. Az említett programokon túl egy 20-30 perces látványsót is irányoztak elő, ami Magyarország 1000 éves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el. A pirotechnikai parádé maga 10 perces lesz, amelyhez még 2 perces görög tűz is társul majd. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség július 7-én hirdetett új közbeszerzést a rendezvényre egy hetes határidővel, tárgyalásos formában, ami a nyilvánosságot és a versenyt kizáró eljárás. Pékségen nyitott a közelmúltban férjével, Pauli Zoltánnal Tóth Vera, és már most a bővítésen gondolkodnak, számol be róla az Index. Az énekesnő nemrég egy bulvár magazinnak arról nyilatkozott, a későbbiekben franchise láncot szeretnének belőle csinálni, amivel kapcsolatban már több tekintélyes szakemberrel is egyeztetett. Többek között a Cápák között című műsor egyik befektetőjétől is kért üzleti tanácsot.
3: Melegben hideg, hidegben meleg.
6: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
3: Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
3: Időjárás.
5: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
3: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
6: Nyékiautóház.hu.
3: Közlekedés.
2: Közlekedés.
5: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: A következő
1: következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
7: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel, hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk, tartsanak velem a továbbiakban is.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

Nagyvilágrovattal megyünk tovább a kirakatban. A nyári kikapcsolódás egyik legnépszerűbb formája a tóparti kirándulás, hiszen a víz közelsége és a természet nyugalma azonnal lelassítja a mindennapok rohanását. Egy ilyen program nem igényel feltétlenül hosszú utazást vagy komoly szervezést, mégis teljes értékű feltöltődést adhat. A tóparton eltöltött idő egyik legnagyobb előnye a mentális pihenés. A víz látványa, a hullámzás hangja és a természetes környezet bizonyítottan segíti a stressz csökkentését. Egy egyszerű séta a parton, egy árnyékos helyen eltöltött olvasás, vagy egy piknik a családdal már önmagában is képes kizökkenteni a hétköznapi feszültségből mindenkit. Emellett a könnyed mozgás is fontos szerepet kap, úszás, evezés, vagy akár csak a partmenti séta segít a szervezet felfrissítésében. A tóparti kirándulás így egyszerre jelent aktív és passzív pihenést, ami különösen értékes a nyári időszakban. Nem sokára folytatjuk tovább a napi nagyvilágrovatot, előtte zenélünk.

Nagy világrovat a kirakatban a megaslágerek között. A kellemes élmények mellett fontos a tudatos odafigyelés is a tóparton, hiszen a vízpart számos veszélyt rejthet, ha nem megfelelően készülünk fel. Az egyik legfontosabb szabály a vízbiztonság. Csak kijelölt fürdőhelyen érdemes a vízbe menni, mivel az ismeretlen meder, a hirtelen mélyülés vagy az áramlatok komoly kockázatot jelenthetnek. Gyermekek esetében a folyamatos felügyelet elengedhetetlen még sekély vízben is. A másik lényeges tényező a napsugárzás. A vízfelület visszaveri a fényt, így a leégés veszélye nagyobb lehet, mint szárazföldön. A megfelelő napvédelem, a sapka, a napszemüveg és a rendszeres folyadékbevitel alapvető fontosságú. Ha ezekre odafigyelünk, a tóparti kirándulás valóban azt nyújtja, amit ígér, nyugalmat, feltöltődést és biztonságos nyári élményt. Ez volt a Nagy Világ Rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

0: Kívánok Önöknek, ez volt a mai Kirakat, a műsor, amiben minden benne volt, és holnap is minden benne lesz. Holnap délelőtt 10 órától ismét várom Önöket, addig is csupa szépet és jót kívánok Önöknek, vigyázzanak magukra. Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri Színpadon. www.zentenyár.hu.
6: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapeños. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 km garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
12: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. nyekiautóház.hu.
13: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Velhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 16 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felel. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plébánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balogh László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarban tartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Szőrliget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanich, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Vagyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Több mint 10 000-rel nőtt az elhalálozások száma Európában a június végi rekord hőhullám idején, írja a Telex. A többlet halálozás döntő többsége, csaknem 9 000 eset a 65 év felettiek körében történt. A szakértők szerint nem volt más olyan tényező, ami megmagyarázhatná a mutatók hirtelen emelkedését. Az előző 8 hétben ugyanezen 27 ország összesített halálozási adata átlagosan heti 500-zal alacsonyabb volt a megszokottnál.
2: Időjárás.
1: Túlnyomóan napos idő lesz Balassagyarmat és Svájc térségében. A késő délutáni óráktól fordulhat elő több zápor, helyenként zivatar. A legmelegebb órákban 32-33 Celsius fok várható.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is, ne hajtsanak gyorsan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.
5: Van az

0: Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Bencúrfalván és Pösténypusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Bagyas út felújítása a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
6: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Bencúrfalván és Pösténypután augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Baglyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását.
1: Közlekedés.
2: Sebességmérés várható ma a 2-es főúton Nagyoroszi belterületén, Salgótarjánban a Széchenyi úton és Gödön a Pesti úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
5: Megafon. Nagyot szól.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
1: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. július 14-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
3: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór Találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. Egyet Ferdinándot, Nógrád vármegye szlovák nemzetiségi önkormányzatának elnökét hallják.
4: A Nógrád vármegyei szlovákság annak ellenére, hogy már jelentős mértékben visszaszorult nagyon sok településen, ennek ellenére még elég erős, elég komoly erőt képvisel, mert 20 településen, Nógrád vármegyében 20 településen működik szlovák nemzetiségi önkormányzat, ami azt jelenti, hogy a szlovákság a megye, mondjuk a megye településeinek körülbelül egynegyed részében jelen van. És ezek a szlovák önkormányzatok aktívak, szervezik a saját közösségük, az adott település, illetve a saját szlovák közösségük programját, illetve működik a vármegyei szlovák nemzetiségi önkormányzat, azzal együtt és a Magyarország Szlovák Szövetsége együtt megyei rendezvényeket itt szervezünk. Ilyen a Banki Fesztivál, de a Terényi Nemzetiségi Nap is közös szervezés.
3: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felelt. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plévánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balogh László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Balogh László esperest plébánost hallják.
5: Minden reggel mi úgy kezdjük már sokkal korábban, mint ahogy a gyerekek jönnek, hogy közös imádsággal, és látni azt, hogy mikor kicsit fáradtabbak, mikor nem. Na persze ebben az is benne van, hogy mondjuk este 8-kor még itt vannak, de ez is hozzátartozik, az, hogy ők itt vannak mondjuk utána estig, és egyébként minden tábor befejezés után, miután elmentek a gyerekek, mi leülünk és átbeszéljük, mégpedig szisztematikusan, ez is abszolút szalézi módszer, hogy mi a jó, és mi az, amit így fogalmazunk, hogy min kell javítani. És persze mind a kettőt mindig megtaláljuk, de ez sok erőt ad. Én azt gondolom, hogy a mi Istenünk, a keresztények istene, az az élet istene, hiszen ő hívott minket életre, az öröm istene, mert az élet és az öröm az összetartozik, és azt gondolom, hogy ez a lényegi tanítása egy-egy ilyen tábornak, hogy ezt éljük meg, aztán tovább éve ezt a hétköznapok során is.
3: A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Pencúrfalván és Pöstényfusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarban tartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Sződliget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanics, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Baglyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Újabb két gödi lovas jutott tovább a nemzeti vágta döntőjébe. A második vasadi elővágtán a Kincsem sportlovarda versenyzője Mazur Bianca a gyermekhuszárfutamban lett harmadik, míg klubtársa Bíró Mira huszár kategóriában volt eredményes, így mindketten ott lesznek a szilvásváradi végjátékban.
2: Közlekedés.
3: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Vácon a Balassagyarmati úton, valamint Etes és Kismaros belterületén is. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
2: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
0: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
0: Reklámot hallottak.
6: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Bencúrfalván és Pöstényfusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Újabb két gödi lovas jutott tovább a nemzeti vágta döntőjébe. A második vasadi elővágtán a Kincsem sportlovarda versenyzője Mazur Bianca a gyermekhuszárfutamban lett harmadik, míg klubtársa Bíró Mira huszár kategóriában volt eredményes, így mindketten ott lesznek a szilvásváradi végjátékban. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online értékesítésre, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre irányult. Szintén jelentős számú jelzés érkezett a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek gyakorlataira vonatkozóan. A bejelentések összetétele is megváltozott, míg 2020-ban megközelítőleg fele-fele arányt képviseltek a szóbeli megkeresések és az írásos dokumentumok, addig tavaly már mintegy 3,5-szer több írásbeli kérelem futott be. Akár több évadnyi 4K-s sorozatot is el lehet menteni azon a korongon, ami vélhetően már idén kapható lesz, írja a hvg.hu. A Folia Disk nevű technológiával a vállalati adattárolás terén szeretnék megvetni a lábukat legalábbis első körben. Egyetlen darab ilyen lemez 1 terabájt adatot képes befogadni, ami 10-szeres növekedés a Blu-rayhez képest. A gyártócég szerint az eljárással jóval olcsóbbá válhat az információ megőrzés. Merev lemezekkel például 20 dollárba kerül ugyanannyi kapacitás, míg az új termékkel ez 3 dollárból is megoldható. Súlyosan megsérült egy idős férfi az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban, amikor egy bölény nekiszaladt és felöklelte, írja a Telex. Az esetet felvétel is rögzítette, ami látható, hogy a férfi menekülni próbált, és miután a hatalmas állat eltalálja, több méter magasra a levegőbe repül, az egyik helyi lap szerint csaknem 2,5 méterre. A jószág jelenléte egyébként önmagában meglepő volt, mivel egy kemping területére jött be váratlanul, ezért is tudta egy ott tartózkodó kamerával megörökíteni. A természetvédelmi terület vezetése nem tett közzé semmilyen információt az esetről. Pékséget nyitott a közelmúltban férjével, Pauli Zoltánnal Tóth Vera, és már most a bővítésen gondolkodnak, számol be róla az Index. Az énekesnő nemrég egy Bulvár magazinnak arról nyilatkozott, a későbbiekben franchise láncot szeretnének belőle csinálni, amivel kapcsolatban már több tekintélyes szakemberrel is egyeztetett. Többek között a Cápák között című műsor egyik befektetőjétől is kért üzleti tanácsot.
0: Közlekedés.
6: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Vácon a Balassagyarmati úton, valamint Etes és Kismaros belterületén is. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felelt. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plébánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balogh László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarban tartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Szőrliget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanics, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Vagyas út felújítása, a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Több mint 10 000-rel nőtt az elhalálozások száma Európában a június végi rekord hőhullám idején, írja a Telex. A többlethalálozás döntő többsége, csaknem 9 000 eset a 65 év felettiek körében történt. A szakértők szerint nem volt más olyan tényező, ami megmagyarázhatná a mutatók hirtelen emelkedését. Az előző 8 hétben ugyanezen 27 ország összesített halálozási adata átlagosan heti 500-zal alacsonyabb volt a megszokottnál.
1: Közlekedés.
2: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Balassagyarmati úton, valamint Etes és Kismaros belterületén is. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
4: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

Koncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 21 óra van.
0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Csaknem másfélszeresére nőtt a gazdasági versenyhivatalhoz érkező beadványok száma 2022 óta. Tavaly a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette. Közel 25%-uk az online értékesítésre, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre irányult. Szintén jelentős számú jelzés érkezett a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek gyakorlataira vonatkozóan. A bejelentések összetétele is megváltozott, míg 2020-ban megközelítőleg fele-fele arányt képviseltek a szóbeli megkeresések és az írásos dokumentumok, addig tavaly már mintegy 3,5-szer több írásbeli kérelem futott be. Szlovákiában tragédiával végződő motorbaleset történt a rimaszombati járásban fekvő Velkenyén. Az új szó tudósítása szerint egy 29 éves férfi enduro típusú motorkerékpárjával haladva egy sorompónak csapódott. Az ütközés után a motoros az úttestre zuhant és ott mozdulatlanul feküdt. A helyszíne érkező rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztését, mentőhelikopter is jött segítségül, de a fiatalember életét már nem tudták megmenteni. A szerencsétlenség körülményeinek, illetve a pontos okok tisztázásának folyamatába igazságügyi orvos szakértőket is be fognak vonni. Súlyosan megsérült egy idős férfi az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban, amikor egy bölény nekiszaladt és felöklelte, írja a Telex. Az esetet felvétel is rögzítette, ami látható, hogy a férfi menekülni próbált, és miután a hatalmas állat eltalálja, több méter magasra a levegőbe repül, az egyik helyi lap szerint csaknem 2,5 méterre. A jószág jelenléte egyébként önmagában meglepő volt, mivel egy kemping területére jött be váratlanul, ezért is tudta egy ott tartózkodó kamerával megörökíteni. A természetvédelmi terület vezetése nem tett közzé semmilyen információt az esetről.
0: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxszal találkozhatnak a sofőrök Vácon a Balassagyarmati úton, valamint Etes és Kismaros belterületén is. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
0: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
0: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 14-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Bár nagyon sok Nógrád vármegyei településen visszaszorult a szlovák nemzetiségű lakosság, mindmáig komoly erőt képvisel. Erről beszélt a Megafonnak a területi szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke. Egyet Ferdinánd részletezte, a régió 131 településéből 20-ban mind a mai napig működik kisebbségi önkormányzat, és aktívak is. Erre a legjobb példa az általános iskolákban zajló nyelvoktatás, mely többek között Nézsán is tetten érhető, emellett a közösségi programok során is megélik a családok nyelvi örökségüket. Hozzátette, nemrégiben Terényben a Nemzetiségi Nap 50 éves jubileumát ünnepelték, jelenleg pedig a Bánki Nemzetiségi és Folklór találkozót szervezik, mely országos viszonylatban is kiemelt rendezvénye a hazai szlovákoknak. Egyet Ferdinándot, Nógrád vármegye szlovák nemzetiségi önkormányzatának elnökét hallják.
4: A Nógrád vármegyei szlovákság annak ellenére, hogy már jelentős mértékben visszaszorult nagyon sok településen, ennek ellenére még elég erős, elég komoly erőt képvisel, mert 20 településen, Nógrád vármegyében 20 településen működik szlovák nemzetiségi önkormányzat, ami azt jelenti, hogy a szlovákság a megye, mondjuk a megye településeinek körülbelül a egynegyed részében jelen van. És ezek a szlovák önkormányzatok aktívak, szervezik a saját közösségük, az adott település, illetve a saját szlovák közösségük programját, illetve működik a vármegyei szlovák nemzetiségi önkormányzat, azzal együtt és a Magyarország Zalók Szövetsége együtt megyei rendezvényeket itt szervezünk. Ilyen a Bánki Fesztivál, de a Terényi Nemzetiségi Nap is közös szervezés.
1: 40 animátor foglalkozott a gyerekekkel Balassagyarmaton az idei szalézi táborban. A fiatalok már februárban elkezdték a napi menetrendek előkészítését. A munkacsoportokban volt, aki a médiáért, más pedig a programokért felelt. Az idei strenna, vagyis éves jelmondat, a tegyetek meg mindent, amit csak mond volt. E köré épült fel a rendezvény tematikája. A közösség plévánosa a Megafonnak arról beszélt, a segítők áldozatos munkát végeztek most is. Minden nap a táborozók érkezése előtt közös imával kezdték a reggelt, és sokszor még az esti órákban is az oratóriumban voltak, készülve vagy épp értékelve az aznapi eseményeket. Balogh László hozzátette, a keresztények istene az élet és az öröm istene, ez a lényege egy-egy ilyen alkalomnak. Balogh László esperest, plébánost hallják.
5: Minden reggel mi úgy kezdjük már sokkal korábban, mint ahogy a gyerekek jönnek, hogy közös imádsággal, és látni azt, hogy mikor kicsit fáradtabbak, mikor nem. Na persze ebbe az is benne van, hogy mondjuk este 8-kor még itt vannak, de ez is hozzátartozik, az, hogy ők itt vannak mondjuk utána estig, és egyébként minden tábor befejezés után, miután elmentek a gyerekek, mi leülünk és átbeszéljük, mégpedig szisztematikusan, ez is abszolút szalézi módszer, hogy mi a jó, és mi a, így fogalmazunk, hogy mind kell javítani. És persze mind a kettőt mindig megtaláljuk, de ez sok erőt ad. Én azt gondolom, hogy a mi Istenünk, a keresztények istene, az az élet istene, hiszen ő hívott minket életre, az öröm istene, mert az élet és az öröm az összetartozik, és azt gondolom, hogy ez a lényegi tanítása egy-egy ilyen tábornak, hogy ezt éljük meg, aztán tovább éve ezt a hétköznapok során is.
1: A földgázszállító ZRT tájékoztatása szerint karbantartást végeznek Széchenyben, Pencúrfalván és Pöstényfusztán augusztus 5-én 9 és 14 óra között. Ezen időszakban a gázszállítás szünetel a 20 köbméter per óra feletti kapacitással vételező felhasználóknál. A szolgáltató arra kéri az érintett fogyasztókat, hogy a megadott időben a főelzárót tartsák zárt állapotban, így a vezetékekben a minimális nyomás megmaradhat. Újabb közbiztonsági fejlesztés valósult meg Pusztaberkiben, a falu két végén napelemes sebességmérő kijelzőket helyeztek üzembe. A helyi vezetés bízik abban, hogy az új eszközök csökkentik a gyorshajtások számát. A következő ütemben térfigyelő kamerarendszert is kiépítenek a településen, amely tovább erősítheti a közbiztonságot, valamint segítheti a közterületek és a helyi értékek védelmét. Kevés a segédmunkás a Váci Városfejlesztő Kft. Útkarban tartó részlegében, ezért több fő számára felvételt hirdettek. Csak B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőket vesznek fel, Az elbírálás során előnyt jelent a közúti tartozékok gondozásában, felújításában szerzett szakmai tapasztalat, valamint a kisgépkezelői jártasság. 15 perces falut szeretne megvalósítani Szőrliget polgármestere. Juhász Béla a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta, azon dolgoznak, hogy gyalogosan vagy kerékpárral minden közintézmény elérhető legyen negyed órán belül. Ennek a koncepciónak a része, hogy felújították már többek között a Klapka, a Damjanics, a Tulipán és az Ibolya utcát is. Július 22-e és 24-e között zárva lesz Dunakeszin a Kölcsey Ferencvárosi Könyvtár. Az intézményben új digitális rendszert vezetnek be, amelynek előkészítése miatt néhány napra szünetel a szolgáltatás. Az átállás ideje alatt mind a központi könyvtár, mind a Fiók könyvtár zárva tart, és az online katalógus sem lesz elérhető. Előbbi július 27-én nyit, utóbbi augusztus 3-ától várja a látogatókat. Megkezdődő Csalgótarjánban a Baglyas út felújítása a munka kisebb beavatkozásokkal indul, a nyár során legfeljebb időszakos jelzőrös forgalom irányítás lesz egy-egy rövid szakaszon. Félpályás útlezárásra csak azt követően várhatóan szeptembertől kerül sor, a Rákóczi úti kivitelezés már nem jár hasonlóval a környéken. Újabb két gödi lovas jutott tovább a nemzeti vágta döntőjébe. A második vasadi elővágtán a Kincsem sportlovarda versenyzője Mazur Bianca a gyermekhuszárfutamban lett harmadik, míg klubtársa Bíró Mira huszár kategóriában volt eredményes, így mindketten ott lesznek a szilvásváradi végjátékban.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Vácon, a Balassagyarmati úton, valamint Etes és Kismaros belterületén is. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: 세상은
1: Será la mula musan.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Elfogadta az országgyűlés tegnap az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. Az országgyűlés 139 igen, 6 nem szavazattal tartózkodó szavazat nélkül fogadta el a módosítást, amelyet a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be a parlamentnek. Az elfogadott jogszabály szerint az alaptörvény 17. módosításának hatályba lépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik, és ezt követően az országgyűlés az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre választ államfőt. A módosítás emellett bevezeti az országgyűlési képviselői mandátum 12 éves vagy 3 ciklusos időkorlátját, az alkotmánybírók 70 éves életkori határát, a kúria és az országos bírósági hivatal elnökének bírók által kezdeményezhető visszahívását, valamint lehetővé teszi a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozását. A tegnap átadott új részleggel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme a kecskeméti gyárban, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, több mint 100 000 autó készül évente 5 000 alkalmazott foglalkoztatásával. A cél az, hogy évi 350 000 jármű is legördülhessen a gyártósorokról, illetve az, hogy 9-10 000 munkavállalója legyen a társaságnak. Hozzátette, a Mercedes-Benz 1 milliárd eurót ruházott be az új részlegbe, ennek köszönhetően a duplájára nő a termelési kapacitás, és a komplexum jelentősége felerősödik a globális hálózatban is. Azt is mondta, Magyarország kész kiszámítható gazdasági környezetet biztosítani, ugyanakkor mindenkitől elvárja az előírások betartását és a hazai dolgozók megbecsülését. Tűzijátékot, családi élményzónákat, könnyű és elektronikus zenei eseményeket, valamint fényinstallációkat is tervez a Tisza kormány augusztus 20-ára, derült ki az idei esemény sorozat dokumentumaiból, amiket a HVG szerzett meg. A 38 oldalas műszaki leírás szerint az állami ünnepség továbbra is több helyszínen zajlik majd. Az említett programokon túl egy 20-30 perces látványsót is irányoztak elő, ami Magyarország 1000 éves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el. A pirotechnikai parádé maga 10 perces lesz, amelyhez még 2 perces görög tűz is társul majd. A Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség július 7-én hirdetett új közbeszerzést a rendezvényre egy hetes határidővel, tárgyalásos formában, ami a nyilvánosságot és a versenyt kizáró eljárás. Pékségen nyitott a közelmúltban férjével, Pauli Zoltánnal Tóth Vera, és már most a bővítésen gondolkodnak, számol be róla az Index. Az énekesnő nemrég egy bulvár magazinnak arról nyilatkozott, a későbbiekben franchise láncot szeretnének belőle csinálni, amivel kapcsolatban már több tekintélyes szakemberrel is egyeztetett. Többek között a Cápák között című műsor egyik befektetőjétől is kért üzleti tanácsot.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipaxsal találkozhatnak a sofőrök Vácon a Balassagyarmati úton, valamint Etes és Kismaros belterületén is. Óvatosan vezessenek és figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 15-én. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romulus a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partnerországok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci problémák tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztotta a mára tervezett tiltakozó megmozdulást. A szervezet szombati közleményében azért tiltakozott, mert több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat. Akciós ajánlataikban pedig kilogramonként 160 forint alatti áron hirdette a gyümölcsöt. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződnek a forgalmazási nehézségek. A termelők mindent megtesznek a piac zavartalan működéséért, ennek érdekében mindig együttműködésre törekednek. Nem mindennapi módon ünnepelte 30 éves pályafutását Jay-Z, vette észre az Index. A rapper fellépése nem szűkölködött a látványos show elemekben és a sztár vendégekben sem. 2 év után tért vissza a színpadra Rihanna, de természetesen a felesége Beyoncé, valamint a sztárpár legidősebb gyermeke Blue Ivy sem hiányzott a koncertről. Utóbbi ezúttal nem táncolt, hanem zongorán kísérte édesapját.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: Egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romulust a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partner országok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló, legalább három hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci problémák tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztotta a mára tervezett tiltakozó megmozdulást. A szervezet szombati közleményében azért tiltakozott, mert több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat. Akciós ajánlataikban pedig kilogramonként 160 forint alatti áron hirdette a gyümölcsöt. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződnek a forgalmazási nehézségek. A termelők mindent megtesznek a piac zavartalan működéséért, ennek érdekében mindig együttműködésre törekednek. Nem mindennapi módon ünnepelte 30 éves pályafutását Jay-Z, vette észre az Index. A rapper fellépése nem szűkölködött a látványos show elemekben és a sztár vendégekben sem. Két év után tért vissza a színpadra Rihanna, de természetesen a felesége Beyoncé, valamint a sztárpár legidősebb gyermeke Blue Ivy sem hiányzott a koncertről. Utóbbi ezúttal nem táncolt, hanem zongorán kísérte édesapját.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Magyarországnak vissza kell építenie a bizalmat a szövetségeivel, Oroszország előtt pedig be fogjuk csukni az ajtót, mondta el a honvédelmi miniszter az Egyensúly Intézet panelbeszélgetésén. Ruszin Szendi Romuluszt a rendezvényen a védelmi prioritásokról kérdezték. Szerinte a legfontosabb a jövőkép, de ahhoz, hogy stratégiát építsen az új kormány, látni kell a nemzet és a partner országok érdekeit, valamint értékeit. Úgy vélte, hazánk érdekei egybeesnek a szövetségesével, a bizalmat pedig helyre kell állítani. Hozzátette, éppen ezért a kabinet egyik első dolga volt, hogy bocsánatot kérjen egyes szövetségesektől, például a finnektől, akiknek a NATO csatlakozását késleltette az előző kormány. Katonaként ezt a korábbi álláspontot ő maga is elfogadhatatlannak tartotta. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal mérséklődtek a lakásárak júniusban, derül ki az ingatlan.com elemzéséből. Ezzel már harmadik hónapja tart a csökkenő trend a fővárosban. Hasonló legalább három hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve 2020 őszén volt példa. A júniusi adatok alapján a hazai piac területileg is ketté szakadt. A középső és a nyugati ország részben stagnálnak vagy esnek az árak. A Nyugat-Dunántúlon 1,7%-kal, míg a Dél-Dunántúlon 0,6%-kal mérséklődtek az ingatlan árak májushoz képest. Pest vármegyében és a Közép-Dunántúlon lényegében stagnáltak az árak. A Magyar Dinnyetermesztők Egyesülete bízik a piaci problémák tárgyalásos rendezésében, ezért elhalasztotta a mára tervezett tiltakozó megmozdulást. A szervezet szombati közleményében azért tiltakozott, mert több áruházlánc teljesen figyelmen kívül hagyta a partnerségi felhívásukat, akciós ajánlataikban pedig kilogramonként 160 forint alatti áron hirdette a gyümölcsöt. Az érdekképviselet az előző napok egyeztetései alapján jó esélyt lát arra, hogy párbeszéddel rendeződnek a forgalmazási nehézségek. A termelők mindent megtesznek a piac zavartalan működéséért, ennek érdekében mindig együttműködésre törekednek. Nem mindennapi módon ünnepelte 30 éves pályafutását Jay-Z, vette észre az Index. A rapper fellépése nem szűkölködött.